0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: A fél három, kopoga hajna, a fejembe már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. A

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Módosították az alaptörvényt, legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Elég gyenge lehet az idei megytermés, marad a nyárias idő sok napsütéssel. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. 8 évben maximálta a miniszterelnöki megbízatás időtartamát az országgyűlés. Az alaptörvény elfogadott módosítása szerint nem választható kormányfővé az, aki összesen már legalább 8 évet töltött a tisztségben. A változtatás emellett megszünteti a szuverenitásvédelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, és kimondja azt is, hogy visszaszáll az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon az alapítvány megszűnése esetén. Idén is vonatozhatunk a horvát tengerpartra. A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelezte, a dunakeszi járműjavító csődje miatt úgy tűnt veszélybe kerül a szolgáltatás, de sikerült elhárítani a problémát bérelt kocsikkal. Vitézi Dávid közölte, a vonatok július 3-a és október 2-a között közlekednek majd Budapest és Split között. Érik a medgy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából a felére számítanak, mondta rádiónknak Apáthy Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a medgy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezon gyümölcsről van szó. Frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurencia a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a medgyet. De a medgyel fagyasztott medgy vagy medgybefűt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága medgyárakhoz és medgytermékárakhoz képest nem lesz.
1: Az ittas, illetve bódult járművezetőkre vadásznak a héten a rendőrök az utakon. A razzia egy nemzetközi roadpol akció része. Ennek keretében pénteken reggel 9-től 24 órás alkohol és drog maratont is tartanak. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy már egy kevés szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, és növeli a balesetek kockázatát. Napközben sok napsütés vár ránk, néhány felhővel, aztán nyugat felől egyre több felhő érkezik, zápor, zivatar sem kizárt. A szél nagy területen megélénkül, megerősödik. A csúcsok általában 24 és 28 fok között lesznek. Holnapra is jut napsütés, de felhők is, esetleg záporok, zivatarok is kialakulhatnak, délután már 25-30 fokot mérhetünk. Csütörtökön is marad a nyárias idő, még kevesebb helyre ígérnek csapadékot, délután már 27-32 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Már végig közlekednek az S431-es vonatok csütörtöktől, ezért itt már nem kell átszállni pótlóbuszra. Köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Megkezdték a Budapest-Pécs fővonal Rétszilas és Dombóvár közötti karbantartásának második ütemét. Ennek következtében Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek június 23-áig, közölte a MÁV csoport a MÁV Inform honlapján. A közlemény szerint a pécsi és a kaposvári Intercity helyett az újabb fázisban is változatlanul Sárbogárd és Dombóvár között szállítják az utasokat MÁV buszok. Közölték azt is, hogy az S40-es vonatok helyett az eddiginél rövidebb szakaszon Simontornya és Dombóvár között kell pótlóbusszal utazni június 11-től. A fővonalból kiágazó vonalon Dunaújváros és Simontornya között is már végig közlekednek az S431-es vonatok csütörtöktől, ezért itt már nem kell átszállni pótlóbuszra, írja Duna Online. Fontos mérföldkőhöz érkezett a Rátszalmási út felújítási beruházás. Július 11-én megkezdődött a Kulcsi út műszaki átadása. A helyszínen jelen voltak a kivitelező cégek képviselői, az önkormányzat szakembere, valamint a beruházás műszaki ellenőre is. A műszaki átadás folyamatában a következő 30 nap során az érintettek észrevételeket tehetnek, sor kerülhet az esetleges hibák javítására, valamint az elkészült munka minősítésére is. A főutcai szakaszon eközben tovább folytatódnak a munkálatok, amelyek esetében várhatóan július elején kezdődhet meg a műszaki átadás, számol be a Duna Online. A Jót szívből Dunaújvárosért akciócsoport képviselői a napokban személyesen keresték fel a helyi mentőállomást és egyeztettek a felújítási, átalakítási és beszerzési folyamatokról. Több mint 4 millió forintot hozott a jótékony program. Petrás Gábor tájékoztatása szerint a tervek szerint megújul 4 pihenőszoba, egy folyosó 14 ablakredőnnyel és szúnyoghálóval, új függönyöket és karnicsokat szerelnek fel a 4 szoba és a tárgyaló teljes villamossági felújítása is megtörténik. Új ledes lámpákat, oldalsó éjjeli lámpákat, kapcsolókat szerelnek fel. Ezen felül elvégzik a festési munkálatokat, és új bútorok, berendezések érkeznek a szobákba. A következő időszakban megkezdik az árajánlatok bekérését a bútorok, a redőnyök és a villamossági munkálatok kapcsán, hogy minél hamarabb elindulhasson a kivitelezés. A tervek szerint július 1-én veszik át a munkaterületet, írja a FEOL. A szervezők közös döntése alapján elmarad a 2026-os Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászverseny, a világ leghosszabb pontyfogó megmérettetése, így a Fejérvár megyei horgászok számára is fájó döntés született. A Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászversenyt a Balatonon eddig 13 alkalommal rendezték meg, ami a világ leghosszabb pontyfogó versenyeként ismert, ami 168 órán keresztül tartott. Évről évre az ország minden pontjáról, így Fejérből is érkeztek csapatok a különleges hangulatú megmérettetésre. Azonban most a szervezők fájó döntést hoztak. Mint az esemény közösségi oldalán közölték, közös döntés után a 2026-os versenyt nem rendezik meg. A törlést a Balaton alacsony vízállása és a halállomány védelme indokolta. Mindhárom utánpótlás női vízilabda sorozatot éremmel zárt a Dunaújvárosi klub. A DFV-je legutóbb az ifjúsági országos bajnokságon állhatott a dobogóra, a triplázás egyedül nekik sikerült. A három korosztályt tekintve egyedül a Dunaújváros tudott mindegyik országos vízilabda bajnokságon érmet szerezni, írja a FEOL. A Pálcai Csere János születésnapjához kapcsolódva Dunaújváros önkormányzata idén is köszöntötte és díjazta a település kiemelkedő pedagógusait. Dunaújváros érdemes pedagógusa díjban részesült Müller Attila, Nagyné Faust Csilla Ida, Hercné Jankovics Gabriella, Dunaújváros oktatásügyéért díjat vehetett át Pillár Balázs, Molnár Zoltán Péterné, Szőcs Hedvig Anna. Pedagógus életpályáért emlékére minden olyan dunaújvárosi oktatási intézményből nyugállományba vonuló pedagógusnak adományozható, aki az oktató-nevelő munkában legalább 30 éven át eredményesen tevékenykedett. Ezt 12-en vehették át, névsor a FEOL oldalán. Korábban már beszámoltunk arról, hogy napokig tartó összehangolt keresés indult az eltűnt előszállási Fülöp István megtalálására. A 19 éves fiatal eltűnése sokakat megmozgatott. A rendőrség mellett speciális mentőegységek, keresőkutyák, hűkamerás, drónok és önkéntesek is részt vettek a kutatásban. A remény azonban pénteken szertefosztott, Fülöp Istvánt megtalálták, de már nem lehetett rajta segíteni. Szerettei a közösségi oldalon megerősítették, hogy István saját akaratából távozott. Részletek a FEOL oldalán. Jó hangulatú családias rendezvényt tartottak Csőszön, immár második alkalommal rendezték meg a Rétes Fesztivált, amely ezúttal is összehozta a falu apraja nagyját. A programokban megjelentek a népi hagyományok, volt zene és foci, így mindenki megtalálhatta a számára kedves kikapcsolódást. Különleges kulturális és szórakoztató programokkal készülnek június 20-án Móron az érdeklődők számára. A Lemberg kastély egész estés kalandtúrája, a történelem, a művészet és a látványos bemutatók kedvelőinek egyaránt tartogat élményeket. Az éjszakai kalandtúra során a látogatók nem csak a kastély történetével ismerkedhetnek meg, hanem látványos bemutatók, kiállítások és interaktív programok részesei is lehetnek. A rendezvény 17 óra 30-kor kezdődik a Dicső Történelem Képekben című fotókiállítás megnyitójával, amelyen Zelovics Gábor felvételeit tekinthetik meg az érdeklődők a kastély folyosóján. A programról részletek a FEOL oldalán. Itt Fejérvár megyében is. Közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Az akció részeként pénteken alkohol és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Jó, ha tudják a Fejérvár megyei vásárlók is, hogy visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kolibaktérium lehet benne. Mivel a 240 g-os Dulano Artlender szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassza el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termék árát. További részletek a Hypermarket weboldalán olvashatók. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy kevesebb mint két hónap múlva, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú határidő nélküli személyi azonosító igazolványok. Az érintett állampolgároknak nem küldenek külön értesítést a változásról. Azoknak, akik kizárólag a régi típusú okmánnyal rendelkeznek, személyesen új elektronikus személyi azonosító igazolványt kell igényelniük. Szeptember végéig meghosszabbították a lakossági napelem pályázatok elszámolási határidejét.

0: kulcsfontosságú a betegség terjedésének megakadályozásában. Megújul a MÁV Plus alkalmazás, minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amellyel hazai belföldi forgalomban is lehet utazni. Az applikációban már közvetlenül meg lehet vásárolni a jegyet a Fehérvár megyei utasoknak is. A frissítéssel részletesebb lett az utazás szervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat. A meteorológusok szerint a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők lesznek az égen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Kora reggel főként délnyugaton képződik pára és köd. A reggeli 6-15 fokos minimumokat követően délutánra 24-29 fok közé melegszik a levegő.
1: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok, június 16-án, kedden, sok boldogságot a Justin nevű kedves Best FM hallgatóknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, Sean Paul, aki nemrég nálunk is járt, már is indítja az órát a Get Busy-vel, készül Berkes Olivér és a Cotton Movie is. Jó reggelt!
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, június 16-án kedden. Ma van a Független Magyarország napja a szovjet csapatok kivonulásának emlékére, úgyhogy bye-bye Sasha és hello Sugar Babes. Hall in the Head, így megy tovább a kedd reggel, ha dugó baleset van már is valahol, várom az infót 0620 55 55 155.

0: Best FM a legjobb zenék a hét második napján. Még nem lesz kánikula, napos gomoly felhős idő, csak jelentéktelen futózáporokkal, 24-29 fok közötti maximummal. A hétvégére kánikulát ígérnek, részletek a hírekben, aztán Pink énekel, jön mindjárt teljes egészében a Family Portré.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A sok napsütés mellett néhol lehet jelentéktelen zápor. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Változnak az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok. Júliustól több részletszabály is módosul. Nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra az élettárs, ha neki vagy az elhunytnak más személlyel házassági viszonya volt az élettárs halálakor. Ezzel összefüggésben a másik változás az, hogy az özvegyi nyugdíjra akkor is a házastárs lesz jogosult, ha már külön élt az elhunytól. Szent Andrási István 2020-ban elhunyt roma festőművész életművét bemutató kiállítás nyílik szerdán Szegeden, a Dóm látogatóközpontban. A Barna hajnalok című tárlaton látható 13 olajkép és 23 grafika lefedi a művész munkásságának valamennyi főbb korszakát. A munkák között szerepelnek ikonok, a cigányság hagyományait bemutató alkotások és transzcendens Madonna ábrázolások is. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény értelmében tűzszünet lép életbe, amely Libanonra is vonatkozik. Washington feloldja a Hormuzi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, valamint a Perzsa ország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat, és kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe ígéretet tett arra, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. A rendőrség nevével és arculati elemeivel visszaélve készítettek csalók hamis weboldalt. A Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbiztonsági portáljának álcázott felületen egy kártékony program letöltésére ösztönözték a látogatókat, amellyel a bűnözők távoli hozzáférést szerezhettek a felhasználók számítógépéhez. A rendőrségi intézkedések után a böngészők már korlátozzák vagy blokkolják az oldalt. A hatóság felhívta a figyelmet arra, hogy soha nem kérnek szoftver telepítést internetes felületeken keresztül. Itthon gyerekeket molesztáló tanárokat tartóztattak le Hajdú-Bihar vármegyében. Az 50-es éveiben járó férfi és nő ugyanabban az intézményben, de egymástól függetlenül vett rá szexuális tevékenységre két tanulót. A rendőrök összehangolt akcióban fogták el őket, a férfit május végén, a nőt pedig 5 nappal ezelőtt. Otthonukban mobiltelefonokat, laptopokat és adathordozókat is lefoglaltak. 83 éves korában meghalt Somogyi Győző, Kossuth és Munkácsi Mihály díjas festőművész. Művészetében a magyar történelmi sorsfordulókat, a vallási és a hétköznapi életet mutatta be egyéni formanyelven. A szitanyomat technika jeles képviselőjének tartották. Somogyi Győző tagja volt a Magyar Művészeti Akadémiának, mely saját halottjának tekinti.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Már végig közlekednek az S431-es vonatok csütörtöktől, ezért itt már nem kell átszállni pótlóbuszra. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Megkezdték a Budapest-Pécs fővonal Rétszilas és Dombóvár közötti karbantartásának második ütemét. Ennek következtében Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek június 23-áig, közölte a MÁV csoport a MÁV Inform honlapján. A közlemény szerint a pécsi és a kaposvári Intercity helyett az újabb fázisban is változatlanul Sárbogárd és Dombóvár között szállítják az utasokat MÁV buszok. Közölték azt is, hogy az S40-es vonatok helyett az eddiginél rövidebb szakaszon Simontornya és Dombóvár között kell pótlóbusszal utazni június 11-től. A fővonalból kiágazó vonalon Dunaújváros és Simontornya között is már végig közlekednek az S431-es vonatok csütörtöktől, ezért itt már nem kell átszállni pótlóbuszra, írja Duna Online. A Jót Szívből Dunaújvárosért akciócsoport képviselői a napokban személyesen keresték fel a helyi mentőállomást és egyeztettek a felújítási, átalakítási és beszerzési folyamatokról. Több mint 4 millió forintot hozott a jótékony program. Petrás Gábor tájékoztatása szerint a tervek szerint megújul 4 pihenőszoba, egy folyosó 14 ablakredőnnyel és szúnyoghálóval, új függönyöket és karnicsokat szerelnek fel a 4 szoba és a tárgyaló teljes villamossági felújítása is megtörténik. Új ledes lámpákat, oldalsó éjjeli lámpákat, kapcsolókat szerelnek fel. Ezen felül elvégzik a festési munkálatokat, és új bútorok, berendezések érkeznek a szobákba. A következő időszakban megkezdik az árajánlatok bekérését, a bútorok, a redőnyök és a villamossági munkálatok kapcsán, hogy minél hamarabb elindulhasson a kivitelezés. A tervek szerint július 1-én veszik át a munkaterületet, írja a FEOL. Itt Fejérvár megyében is. Közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Az akció részeként pénteken alkohol és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Szeptember végéig meghosszabbították a lakossági napelem pályázatok elszámolási határidejét. Azok a Fejérvár megyeiek is, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződnek a kivitelezés munkálatai, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Azoknál, akiknél a kivitelező miatt van késés, a befizetett előleget az állam a vállalkozásokon fogja behajtani. A meteorológusok szerint a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők lesznek az égen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Kora reggel főként délnyugaton képződik pára és köd. A reggeli 6-15 fokos minimumokat követően délutánra 24-29 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. A hét második napján a sok napsütés mellett lehetnek gomoly felhők is az égen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. 6-15 fokos a reggel, 24-29 fok közé melegszik a levegő, aztán napról napra egyre melegebb jön a hétvégén, itt a kánikula 35-36 fok, és itt egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, és Néótól a Sexy Love a Besten. Jó reggelt!
1: Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hetet üt perceken belül az óra. Jó reggelt kívánok, június 16-a, kedd friss hírei után szólnak tovább a legjobb zenék, például az Olive-tól. Vagy a Roy és Ádámtól. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Már végig közlekednek az S431-es vonatok csütörtöktől, ezért itt már nem kell átszállni pótlóbuszra. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Megkezdték a Budapest-Pécs fővonal Rétszilas és Dombóvár közötti karbantartásának második ütemét. Ennek következtében Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek június 23-áig, közölte a MÁV csoport a MÁV Inform honlapján. A közlemény szerint a pécsi és a kaposvári Intercity helyett az újabb fázisban is változatlanul Sárbogárd és Dombóvár között szállítják az utasokat MÁV buszok. Közölték azt is, hogy az S40-es vonatok helyett az eddiginél rövidebb szakaszon Simontornya és Dombóvár között kell pótlóbusszal utazni június 11-től. A fővonalból kiágazó vonalon Dunaújváros és Simontornya között is már végig közlekednek az S431-es vonatok csütörtöktől, ezért itt már nem kell átszállni pótlóbuszra, írja a Duna Online. Fontos mérföldkőhöz érkezett a Rátszalmási út felújítási beruházás. Július 11-én megkezdődött a Kulcsi út műszaki átadása. A helyszínen jelen voltak a kivitelező cégek képviselői, az önkormányzat szakembere, valamint a beruházás műszaki ellenőre is. A műszaki átadás folyamatában a következő 30 nap során az érintettek észrevételeket tehetnek, sor kerülhet az esetleges hibák javítására, valamint az elkészült munka minősítésére is. A főutcai szakaszon eközben tovább folytatódnak a munkálatok, amelyek esetében várhatóan július elején kezdődhet meg a műszaki átadás, számol be a Duna Online. Szeptember végéig meghosszabbították a lakossági napelem pályázatok elszámolási határidejét, azok a Fejérvár megyeiek is, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződnek a kivitelezés munkálatai, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Azoknál, akiknél a kivitelező miatt van késés, a befizetett előleget az állam a vállalkozásokon fogja behajtani. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy új funkcióval bővült a Nébih országos károsító monitoring rendszere. A szőlő aranyszínű sárgaság betegség terjesztésért felelős amerikai szőlőkabóca előfordulási adatai és fejlődési alakjai már Android alapú mobil alkalmazáson keresztül is bejelenthetőek. A károsító elleni védekezés megfelelő időzítése kulcsfontosságú a betegség terjedésének megakadályozásában. A meteorológusok szerint a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők lesznek az égen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Kora reggel főként délnyugaton képződik pára és köd. A reggeli 6-15 fokos minimumokat követően délutánra 24-29 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, szép napot, jó munkát, jó készülődést, jó utat az úton lévőknek. 0620 55 55 155. Ha dugó baleset van, ide várom a közlekedési infót. Nem sokára Gwen Stefani és Eve jön. Ebben a fél órában hallgatunk majd Warren G-t, de mindenek előtt Counting Crows, Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi a szól már is.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék június 16-a kedvan az afrikai gyermekek világnapja. Az 1976-os június 16-i Szovetó városában megtörtént tüntetésre emlékezünk. A hatóságok a jó minőségű anyanyelvi oktatásért felszólaló afrikai iskolások közé lőttek. Az esemény halálos áldozatokkal is járt. A szegénységet gazdagság követi Rich Girl címmel Gwen Stefani és Eve duója folytatja. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Best FM-mel.

0: Best FM, a legjobb zenék. Napos, komoly felhős idő, 24-29 fokkal, egy-egy jelentéktelen futózáporral. Ilyen lesz a hét második napja, a hétvége pedig kánikulát hoz majd 35-36 fokot. Még több részlet az időjárásról és friss infók a hírekben, amelyet majd az N-Walk slágere követ. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A sok napsütés mellett néhol lehet jelentéktelen zápor. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Már kérhetnek támogatást a ragadós száj és körönfájás vírus miatt érintett juh- és sertéstartók. A kérelmeket a hónap végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki, és közvetlenül küldik meg a Magyar Államkincstárnak. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. A fürdőhelyek vizét a szezon előtt egyszer, majd havonta legalább egy alkalommal mintavétellel ellenőrzik. Világszerte csökken az önkéntes véradók száma, miközben a vérkészítmények iránti igény folyamatosan növekszik, mondta az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila hangsúlyozta, az itthon is megfigyelhető jelenség hosszú távon sok nehézséget fog okozni a vérellátó rendszerben. A szakember hozzátette, a szabadságolások miatt a nyár egyébként is nehezebb időszak a vérellátásban. Megkezdődtek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-ig csaknem 1200 helyszínen több mint 320 ezer diák vizsgázik, ezután hirdetik ki az eredményeket a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről, az oktatási hivatal honlapján lehet tájékozódni. Változnak az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok. Júliustól több részletszabály is módosul. Nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra az élettárs, ha neki vagy az elhunytnak más személlyel házassági viszonya volt az élettárs halálakor. Ezzel összefüggésben a másik változás az, hogy az özvegyi nyugdíjra akkor is a házastárs lesz jogosult, ha már külön élt az elhunytól. Kecskeméten még csütörtökig várja az érdeklődőket a hazai bábszínházak 17. találkozója. A Ciroka Bábszínház két évente megszervezett seregszemléje fontos fóruma a bábosoknak, hiszen a határon túli magyar csoportok is képviseltetik magukat. A Színház és Filmművészeti Egyetem, valamint a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzős hallgatói 5 előadással mutatkoznak be. Újabb Árpád-házi király, második Vagbéla maradványait azonosította a Magyarságkutató Intézet. A székesfehérvári csontkamra több mint 400 leletének elemzésére genetikai módszereket használtak. Korábban így tárták fel az Árpád-házi uralkodók genetikai kapcsolatait is a honfoglaló magyar elit tagjaival, valamint több középkori magyar főúri családdal, például az Abákkal, a Korvinokkal és a Bátoriakkal.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Már végig közlekednek az S431-es vonatok csütörtöktől, ezért itt már nem kell átszállni pótlóbuszra. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Megkezdték a Budapest-Pécs fővonal Réczilas és Dombóvár közötti karbantartásának második ütemét. Ennek következtében Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek június 23-áig, közölte a MÁV csoport a MÁV Inform honlapján. A közlemény szerint a pécsi és a kaposvári Intercity helyett az újabb fázisban is változatlanul Sárbogárd és Dombóvár között szállítják az utasokat MÁV buszok. Közölték azt is, hogy az S40-es vonatok helyett az eddiginél rövidebb szakaszon Simontornya és Dombóvár között kell pótlóbusszal utazni június 11-től. A fővonalból kiágazó vonalon Dunaújváros és Simontornya között is már végig közlekednek az S431-es vonatok csütörtöktől, ezért itt már nem kell átszállni pótlóbuszra, írja Duna Online. A szervezők közös döntése alapján elmarad a 2026-os Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászverseny, a világ leghosszabb pontyfogó megmérettetése, így a Fejér vármegyei horgászok számára is fájó döntés született. A Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászversenyt a Balatonon eddig 13 alkalommal rendezték meg, ami a világ leghosszabb pontyfogó versenyeként ismert, ami 168 órán keresztül tartott. Évről évre az ország minden pontjáról, így Fejérből is érkeztek csapatok a különleges hangulatú megmérettetésre. Azonban most a szervezők fájó döntést hoztak. Mint az esemény közösségi oldalán közölték, közös döntés után a 2026-os versenyt nem rendezik meg. A törlést a Balaton alacsony vízállása és a halállomány védelme indokolta. Mindhárom utánpótlás női vízilabda sorozatot éremmel zárt a Dunaújvárosi Klub. A DFB-je legutóbb az ifjúsági országos bajnokságon állhatott a dobogóra, a triplázás egyedül nekik sikerült. A három korosztályt tekintve egyedül a Dunaújváros tudott mindegyik országos vízilabda bajnokságon érmet szerezni, írja a Feol. Jó, ha tudják a Fejér vármegyei vásárlók is, hogy visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne, mivel a 240 g-os Dulano Arlender szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassz el, a Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termék árát. További részletek a Hypermarket weboldalán olvashatók. A meteorológusok szerint a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők lesznek az égen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Kora reggel főként délnyugaton képződik pára és köd. A reggeli 6-15 fokos minimumokat követően délutánra 24-29 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Last FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 16-án kedden Justin napja van, nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. 123 éve a mai napon Henry Ford megalapította a Ford Motor Company-t. 96 éve ezen a napon született Zsigmond Vilmos, Oscar-díjas magyar-amerikai operatőr, rendező. 197 éve ezen a napon született Geronimo, az apacsok vezére. 1942-ben ezen a napon született John Rostill, angol zenész, a Shadows együttes basszusgitárosa. 55 éves Tupac amerikai rapper, zenész. És 1990. június 16-án született John Newman, angol énekes dalszerző, legismertebb dala a 2013-as Number One, Love Me Again. Sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek, szülinaposoknak, névnaposoknak. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra előtt nem sokkal jó reggelt kívánok, június 16-a kedd friss hírei után. Hozom például a következő órában a Take That dalát. És annó a Draft slágere volt a Dombok felett, ami most Felhők alatt címen fut, a New Level Empire-től halljuk. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Baleset az M0-áson, az M1-es felé Dunaharaszti közelében a 22-es kilométernél, a középső sávban zárva, a torlódás több kilométeres. Köszi Inkának is a közlekedési infót. Mindjárt hírek, aztán újból a legjobb zenék jönnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek fel.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Már végig közlekednek az S431-es vonatok csütörtöktől, ezért itt már nem kell átszállni pótlóbuszra. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Megkezdték a Budapest-Pécs fővonal Rétszilas és Dombóvár közötti karbantartásának második ütemét. Ennek következtében Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek június 23-áig, közölte a MÁV csoport a MÁV Inform honlapján. A közlemény szerint a pécsi és a kaposvári Intercity helyett az újabb fázisban is változatlanul Sárbogárd és Dombóvár között szállítják az utasokat MÁV buszok. Közölték azt is, hogy az S40-es vonatok helyett az eddiginél rövidebb szakaszon Simontornya és Dombóvár között kell pótlóbusszal utazni június 11-től. A fővonalból kiágazó vonalon Dunaújváros és Simontornya között is már végig közlekednek az S431-es vonatok csütörtöktől, ezért itt már nem kell átszállni pótlóbuszra, írja Duna Online. Mindhárom utánpótlás női vízilabda sorozatot éremmel zárt a Dunaújvárosi klub. A DFB-je legutóbb az ifjúsági országos bajnokságban állhatott a dobogóra, a triplázás egyedül nekik sikerült. A három korosztályt tekintve egyedül a Dunaújváros tudott mindegyik országos vízilabda bajnokságon érmet szerezni, írja a Feol. Szeptember végéig meghosszabbították a lakossági napelem pályázatok elszámolási határidejét. Azok a Fejérvár megyeiek is, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződnek a kivitelezés munkálatai, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Azoknál, akiknél a kivitelező miatt van késés, a befizetett előleget az állam a vállalkozásokon fogja behajtani. Itt Fejérvár megyében is. Az érettségi június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A vizsgabizottságok azután hirdetik ki az érettségi eredményeket, a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás olvasható az Oktatási Hivatal honlapján. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy új funkcióval bővült a Nébih országos károsító monitoring rendszere. A szőlő aranyszínű sárgaság betegség terjesztésért felelős amerikai szőlőkabóca előfordulási adatai és fejlődési alakjai már Android alapú mobil alkalmazáson keresztül is bejelenthetőek. A károsító elleni védekezés megfelelő időzítése kulcsfontosságú a betegség terjedésének megakadályozásában. A meteorológusok szerint a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők lesznek az égen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Kora reggel főként délnyugaton képződik pára és köd. A reggeli 6-15 fokos minimumokat követően délutánra 24-29 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
2: Ebben a fél órában többek között Britney Spears-től, a Soul Wave-től mindjárt, az órát pedig André Tanneberger, azaz ATB, és a The Fields of Love indítja 5 perccel múlt 8. Jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó készülődést kívánok. Egy friss közlekedési hír, két autó ütközött a 3-as főúton Kistarcsán, a Budapest felé vezető oldalon útszűkületre kell készülni. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Balesetekkel indul a kedreggel. Baleset történt az M0-áson, az M1-es felé Dunaharaszti közelében. A 22-es kilométernél a középső sávban zárva a torlódás, több kilométeres. Az 1-es főúton egy autó motorossal ütközött Lébény közelében. A 145-ös kilométernél útszűkület akadályozza a forgalmat. És korábban két autó ütközött a 3-as főúton Kistarcsán. A 19-es kilométernél a Budapest felé vezető oldalon kell útszűkületre számítani. Jó utat Britney Spears-el, jön a Stronger a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék a hét második napján, június 16-án. Kedden kellemes nyári időnk lesz sok napsütéssel estig. Estétől északnyugat felől jöhet zápor, zivatar, és holnap is számíthatunk erre, aztán csütörtöktől változik gyökeresen az időjárás. Beköszönt a kánikula, átlépjük a 30 fokot, a hétvégére pedig fokozódik. A mai maximum 24-28 fok között alakul. Még több friss info és részletes időjárás jelentés a hírekben. Rögtön 8:30, jó reggelt, cool. Jó, és a Too Hot folytatja utána.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A sok napsütés mellett néhol lehet jelentéktelen zápor. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Már kérhetnek támogatást a ragadós száj és körönfájás vírus miatt érintett juh- és sertéstartók. A kérelmeket a hónap végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki, és közvetlenül küldik meg a Magyar Államkincstárnak. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű. Tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. A fürdőhelyek vizét a szezon előtt egyszer, majd havonta legalább egy alkalommal mintavétellel ellenőrzik. Világszerte csökken az önkéntes véradók száma, miközben a vérkészítmények iránti igény folyamatosan növekszik, mondta az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila hangsúlyozta, az itthon is megfigyelhető jelenség hosszú távon sok nehézséget fog okozni a vérellátó rendszerben. A szakember hozzátette, a szabadságolások miatt a nyár egyébként is nehezebb időszak a vérellátásban. Megkezdődtek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-ig csaknem 1200 helyszínen több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről. Az oktatási hivatal honlapján lehet tájékozódni. Változnak az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok. Júliustól több részletszabály is módosul. Nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra az élettárs, ha neki vagy az elhunytnak más személlyel házassági viszonya volt az élettárs halálakor. Ezzel összefüggésben a másik változás az, hogy az özvegyi nyugdíjra akkor is a házastárs lesz jogosult, ha már külön élt az elhunytól. Újabb Árpád-házi király második Vagbéla maradványait azonosította a Magyarság Kutató Intézet. A székesfehérvári csontkamra több mint 400 leletének elemzésére genetikai módszereket használtak. Korábban így tárták fel az Árpád-házi uralkodók genetikai kapcsolatait is a honfoglaló magyar elit tagjaival, valamint több középkori magyar főúri családdal, például az Abákkal, a Korvinokkal és a Bátoriakkal. 83 éves korában meghalt Somogyi Győző, Kossuth és Munkácsi Mihály díjas festőművész. Művészetében a magyar történelmi sorsfordulókat, a vallási és a hétköznapi életet mutatta be egyéni formanyelven. A szitanyomat technika jeles képviselőjének tartották. Somogyi Győző tagja volt a Magyar Művészeti Akadémiának, mely saját halottjának tekinti.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Már végig közlekednek az S431-es vonatok csütörtöktől, ezért itt már nem kell átszállni pótlóbuszra. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Megkezdték a Budapest-Pécs fővonal Réczilas és Dombóvár közötti karbantartásának második ütemét. Ennek következtében Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek június 23-áig, közölte a MÁV csoport a MÁV Inform honlapján. A közlemény szerint a pécsi és a kaposvári Intercity-k helyett az újabb fázisban is változatlanul Sárbogárd és Dombóvár között szállítják az utasokat MÁV buszok. Közölték azt is, hogy az S40-es vonatok helyett az eddiginél rövidebb szakaszon Simontornya és Dombóvár között kell pótlóbusszal utazni június 11-től. A fővonalból kiágazó vonalon Dunaújváros és Simontornya között is már végig közlekednek az S431-es vonatok csütörtöktől, ezért itt már nem kell átszállni pótlóbuszra, írja a Duna Online. A szervezők közös döntése alapján elmarad a 2026-os Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászverseny, a világ leghosszabb pontyfogó megmérettetése, így a Fejérvár megyei horgászok számára is fájó döntés született. A Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászversenyt a Balatonon eddig 13 alkalommal rendezték meg, ami a világ leghosszabb pontyfogó versenyeként ismert, ami 168 órán keresztül tartott. Évről évre az ország minden pontjáról, így Fejérből is érkeztek csapatok a különleges hangulatú megmérettetésre. Azonban most a szervezők fájó döntést hoztak. Mint az esemény közösségi oldalán közölték, közös döntés után a 2026-os versenyt nem rendezik meg. A törlést a Balaton alacsony vízállása és a halállomány védelme indokolta. Mindhárom utánpótlás női vízilabda sorozatot éremmel zárt a Dunaújvárosi Klub. A DFB-je legutóbb az ifjúsági országos bajnokságon állhatott a dobogóra, a triplázás egyedül nekik sikerült. A három korosztályt tekintve egyedül a Dunaújváros tudott mindegyik országos vízilabda bajnokságon érmet szerezni, írja a FEOL. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy új funkcióval bővült a NEBIH országos károsító monitoring rendszere. A szőlő aranyszínű sárgaság betegség terjesztésért felelős amerikai szőlőkabóca előfordulási adatai és fejlődési alakjai már Android alapú mobil alkalmazáson keresztül is bejelenthetőek. A károsító elleni védekezés megfelelő időzítése kulcsfontosságú a betegség terjedésének megakadályozásában. A meteorológusok szerint a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők lesznek az égen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati északnyugati szél. Kora reggel főként délnyugaton képződik pára és köd. A reggeli 6-15 fokos minimumokat követően délutánra 24-29 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Több autó és motoros ütközött az M3-ason Budapest felé az M0-as csomópont közelében. A 13-as kilométernél forgalomkorlátozás lassítja a haladást. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155, az aszfalt után pedig a végtelenbe és tovább, de legalábbis a felhők felé vezet az út. Lenny Kravitz-el, ez a Fly Away a Best FM-en.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hogy milyen lesz az idő ma, június 16-án kedden odakint, kiderül a hírek végén, aztán odakint Outside címmel, többek között George Michael dala is forog. És zenél a Hooligans is.
2: Legyen valami pezsgés, legyen valami mozgás, legyen valami pengés, megoldás.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155, mindjárt 9 óra. Jó reggelt, a hírek után szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Már végig közlekednek az S431-es vonatok csütörtöktől, ezért itt már nem kell átszállni pótlóbuszra. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Megkezdték a Budapest-Pécs fővonal Rétszilas és Dombóvár közötti karbantartásának második ütemét. Ennek következtében Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek június 23-áig, közölte a MÁV csoport a MÁV Inform honlapján. A közlemény szerint a pécsi és a kaposvári Intercity helyett az újabb fázisban is változatlanul Sárbogárd és Dombóvár között szállítják az utasokat MÁV buszok. Közölték azt is, hogy az S40-es vonatok helyett az eddiginél rövidebb szakaszon Simontornya és Dombóvár között kell pótlóbusszal utazni június 11-től. A fővonalból kiágazó vonalon Dunaújváros és Simontornya között is már végig közlekednek az S431-es vonatok csütörtöktől, ezért itt már nem kell átszállni pótlóbuszra, írja Duna Online. A Jót Szívből Dunaújvárosért akciócsoport képviselői a napokban személyesen keresték fel a helyi mentőállomást és egyeztettek a felújítási, átalakítási és beszerzési folyamatokról. Több mint 4 millió forintot hozott a jótékony program. Petrás Gábor tájékoztatása szerint a tervek szerint megújul 4 pihenőszoba, egy folyosó 14 ablakredőnnyel és szúnyoghálóval, új függönyöket és karnicsokat szerelnek fel a 4 szoba és a tárgyaló teljes villamossági felújítása is megtörténik. Új ledes lámpákat, oldalsó éjjeli lámpákat, kapcsolókat szerelnek fel. Ezen felül elvégzik a festési munkálatokat, és új bútorok, berendezések érkeznek a szobákba. A következő időszakban megkezdik az árajánlatok bekérését, a bútorok, a redőnyök és a villamossági munkálatok kapcsán, hogy minél hamarabb elindulhasson a kivitelezés. A tervek szerint július 1-én veszik át a munkaterületet, írja a FEOL. Itt Fejérvár megyében is közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Az akció részeként pénteken alkohol és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Jó, ha tudják a Fejérvár megyei vásárlók is, hogy visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne. Mivel a 240 g-os Dulano Arlender szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassza el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termék árát. További részletek a Hypermarket weboldalán olvashatók. A meteorológusok szerint a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők lesznek az égen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Kora reggel főként délnyugaton képződik pára és köd. A reggeli 6-15 fokos minimumokat követően délutánra 24-29 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában már a hétvégi kánikulára hangolódunk a Negrokennal. Szól majd a Cadavez, énekel Janet Jackson, jön Robbie Williams, de mindenek előtt Jennifer Lopez és Play című dala. 4 lassan 5 perc elmúlt 9, jó reggelt, Maxim Levente vagyok. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
0: Best

0: A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

Best FM, a legjobb zenék, a Backstreet Boys jön, akik 33 év után is a csúcson vannak. Például egyik legnagyobb slágerük az I Want It That Way 2021-ben átlépte az 1 milliárdos megtekintést a YouTube-on. Persze a sztárságnak és a hírnévnek ára is van. Egy új dokumentumfilmben a tagok a függőségről, a belső verekedésekről és a hírnév árnyoldalairól vallanak. A.G. McLean többek között arról is beszél, hogyan küzdött a drogokkal és hogyan mentette meg végül a saját kislánya. Egy kocsmatúráról értem haza, mondta A.G. Kitártam a karjaimat, de nem akart megölelni. Azt mondta, nincs olyan szagod, mint az apukámnak. A.G. McLean ezután ment rehabra, és 2021 óta tiszta. Larger than life a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Nincs karácsony Kevin nélkül, és nincs VB Shakira nélkül. Az idei már a negyedik FIFA rendezvény, amin fellép, ezzel pedig ő az egyetlen ilyen előadó. Ráadásul keretbe foglalja az idei tornát, mert hogy a döntő félidei showjában is láthatjuk majd, és közben fura elmélet kezdett el terjedni róla a neten. A rajongók egy része szerint nem is őt láttuk a megnyitó ünnepségen, hanem egy dublőrét. Nem a megszokott energiájával mozgott, elrontotta a koreográfiát, és furán is nézett ki. Underneath Your Clothes, ezt biztosan ő énekli most. Itt a Besten.
1: Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Tengerparti hangulatot varázsolt az éterben a Negroken az iménti percekben, és bárcsak tengerpart is lenne a közelben, mert hogy a hétvégén igazi, kánikulai nyári idő lesz, hát a magyar tenger az ugye itt van nekünk. Ma még 24-28 fok, sok napsütés, holnap záporosabb, zivatarosabb idő, és csütörtökön lépj át a 30 fokot a hőmérő kigany szála, a hétvégén pedig 35-36 fok is lehet majd.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Süt a nap, de ma és holnap még eső is jöhet, aztán a kánikulája a főszerep. És Süt a nap címmel biztosan szólt 10 után Bob Marley és Funk Star Deluxe közöse, akár csak karamell slágere. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 10 óra. Jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A sok napsütés mellett néhol lehet jelentéktelen zápor. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A rendőrség nevével és arculati elemeivel visszaélve készítettek csalók hamis weboldalt. A Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbiztonsági portáljának álcázott felületen egy kártékony program letöltésére ösztönözték a látogatókat, amellyel a bűnözők távoli hozzáférést szerezhettek a felhasználók számítógépéhez. A rendőrségi intézkedések után a böngészők már korlátozzák vagy blokkolják az oldalt. A hatóság felhívta a figyelmet arra, hogy soha nem kérnek szoftver telepítést internetes felületeken keresztül. Kecskeméten még csütörtökig várja az érdeklődőket a hazai bábszínházak 17. találkozója. A Ciroka Bábszínház két évente megszervezett seregszemléje fontos fóruma a bábosoknak, hiszen a határon túli magyar csoportok is képviseltetik magukat. A Színház és Filmművészeti Egyetem, valamint a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzős hallgatói 5 előadással mutatkoznak be. Itthon gyerekeket molesztáló tanárokat tartóztattak le Hajdú-Bihar vármegyében. Az 50-es éveiben járó férfi és nő ugyanabban az intézményben, de egymástól függetlenül vett rá szexuális tevékenységre 2 tanulót. A rendőrök összehangolt akcióban fogták el őket, a férfit május végén, a nőt pedig 5 nappal ezelőtt. Otthonukban mobiltelefonokat, laptopokat és adathordozókat is lefoglaltak. Változnak az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok. Júliustól több részletszabály is módosul. Nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra az élettárs, ha neki vagy az elhunytnak más személlyel házassági viszonya volt az élettárs halálakor. Ezzel összefüggésben a másik változás az, hogy az özvegyi nyugdíjra akkor is a házastárs lesz jogosult, ha már külön élt az elhunytól. Szent Andrási István 2020-ban elhunyt roma festőművész életművét bemutató kiállítás nyílik szerdán Szegeden, a Dóm látogató központban. A Barna hajnalok című tárlaton látható 13 olajkép és 23 grafika lefedi a művész munkásságának valamennyi fő korszakát. A munkák között szerepelnek ikonok, a cigányság hagyományait bemutató alkotások és transzcendens Madonna ábrázolások is. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény értelmében tűzszünet lép életbe, amely Libanonra is vonatkozik. Washington feloldja a Hormuzi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, valamint a Perzsa ország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat, és kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe ígéretet tett arra, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Már végig közlekednek az S431-es vonatok csütörtöktől, ezért itt már nem kell átszállni pótlóbuszra. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Megkezdték a Budapest-Pécs fővonal Rétszilas és Dombóvár közötti karbantartásának második ütemét. Ennek következtében Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek június 23-áig, közölte a MÁV csoport a MÁV Inform honlapján. A közlemény szerint a pécsi és a kaposvári Intercity-k helyett az újabb fázisban is változatlanul Sárbogárd és Dombóvár között szállítják az utasokat MÁV buszok. Közölték azt is, hogy az S40-es vonatok helyett az eddiginél rövidebb szakaszon Simontornya és Dombóvár között kell pótlóbusszal utazni június 11-től. A fővonalból kiágazó vonalon Dunaújváros és Simontornya között is már végig közlekednek az S431-es vonatok csütörtöktől, ezért itt már nem kell átszállni pótlóbuszra, írja Duna Online. A Jót szívből Dunaújvárosért akciócsoport képviselői a napokban személyesen keresték fel a helyi mentőállomást és egyeztettek a felújítási, átalakítási és beszerzési folyamatokról. Több mint 4 millió forintot hozott a jótékony program. Petrás Gábor tájékoztatása szerint a tervek szerint megújul 4 pihenőszoba, egy folyosó 14 ablakredőnnyel és szúnyoghálóval, új függönyöket és karnicsokat szerelnek fel a 4 szoba és a tárgyaló teljes villamossági felújítása is megtörténik. Új ledes lámpákat, oldalsó éjjeli lámpákat, kapcsolókat szerelnek fel. Ezen felül elvégzik a festési munkálatokat, és új bútorok, berendezések érkeznek a szobákba. A következő időszakban megkezdik az árajánlatok bekérését, a bútorok, a redőnyök és a villamossági munkálatok kapcsán, hogy minél hamarabb elindulhasson a kivitelezés. A tervek szerint július 1-én veszik át a munkaterületet, írja a FEOL. Itt Fejérvár megyében is. Közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Az akció részeként pénteken alkohol és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Szeptember végéig meghosszabbították a lakossági napelem pályázatok elszámolási határidejét. Azok a Fejérvár megyeiek is, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződnek a kivitelezés munkálatai, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Azoknál, akiknél a kivitelező miatt van késés, a befizetett előleget az állam a vállalkozásokon fogja behajtani. A meteorológusok szerint a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők lesznek az égen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Kora reggel főként délnyugaton képződik pára és köd. A reggeli 6-15 fokos minimumokat követően délutánra 24-29 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az első a Coventry-ből származó brit-indiai DJ producertől, Punjabi MC-től, aki fogta a Knight Rider című kultikus tévésorozat főcímdalának ikonikus basszusfutomát és szintetizátor témáját, majd egyben most a Busta Rhymes Fire It Up című rapdalának ütemeivel, illetve a hagyományos Punjabi toll dobokkal és a Tumbi nevű egyhúros hangszer hangzásával. 5 perccel múlt 10, hello, Max Levente vagyok.
0: Best

ezt a fel a legjobb zenék a 90-es évekből jön most egy dal. A brit Nightcrawlers Push the Feeling gondja 92-ben eredetiben kisebb sikert aratott, aztán 95-ben az amerikai MK, azaz Mark Kinchen, a detroiti house producer, a house széna egyik első szupersztárja remixelt. Ebből lett aztán óriási nemzetközi siker, az angol slágerlistán a harmadik helyig jutott, és sok más országban is népszerű lett.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók az M1-esen Hegyeshalom felé. Terelést bontanak Tatabánya környékén. A 61-es kilométernél található munkavégzés mögötti torlódás már meghaladta a 4-5 kilométert. Az M2-esen Bácz térségében szintén dolgoznak, félpályás korlátozás van. A 42-es kilométernél mindkét irányban közel 1 kilométeren torlódik a forgalom. És szemetet szednek az M5-ösön Röszke felé a 44-es kilométernél, a mozgó terelésben a belső sávot zárják le. Ott is 1-2 kilométeres a torlódás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: BS-től tudjuk, hogy útfelújítás miatt Pécs és Szentlőrinc között a hatoson továbbra is jóval hosszabb menetidőre kell számítani. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Köszönjük szépen! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. A délelőtt utolsó órájában biztosan hozom Kenny Williams dalát. És énekel Berecki Zoltán is. Rögtön 11 óra, jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk, ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Folytatódik a lomtalanítás. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Június 20-án szombaton reggel 8 és délután 2 óra között a Dózsa 2 városrészben, valamint Pálhalmán adhatják le a feleslegessé vált lomokat a lakosok. A gyűjtőpontokat a Köztársaság úton, a Derkovics-Gyula utcai nagy parkolóban, a Szórád Márton út 40-42-es számnál, valamint Pálhalmán, az Áruház utcában alakítják ki. Részletek a Duna Online oldalán. Megkezdték a Budapest-Pécs fővonal Rétszilas és Dombóvár közötti karbantartásának második ütemét. Ennek következtében Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek június 23-áig, közölte a MÁV csoport a MÁV Inform honlapján. A közlemény szerint a pécsi és a kaposvári Intercity helyett az újabb fázisban is változatlanul Sárbogárd és Dombóvár között szállítják az utasokat MÁV buszok. Közölték azt is, hogy az S40-es vonatok helyett az eddiginél rövidebb szakaszon Simontornya és Dombóvár között kell pótlóbusszal utazni június 11-től. A fővonalból kiágazó vonalon Dunaújváros és Simontornya között is már végig közlekednek az S431-es vonatok csütörtöktől, ezért itt már nem kell átszállni pótlóbuszra, írja Duna Online. A szervezők közös döntése alapján elmarad a 2026-os Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászverseny, a világ leghosszabb pontyfogó megmérettetése, így a Fejér megyei horgászok számára is fájó döntés született. A Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászversenyt a Balatonon eddig 13 alkalommal rendezték meg, ami a világ leghosszabb pontyfogó versenyeként ismert, ami 168 órán keresztül tartott. Évről évre az ország minden pontjáról, így Fejérből is érkeztek csapatok a különleges hangulatú megmérettetésre. Azonban most a szervezők fájó döntést hoztak. Mint az esemény közösségi oldalán közölték, közös döntés után a 2026-os versenyt nem rendezik meg. A törlést a Balaton alacsony vízállása és a halállomány védelme indokolta. Itt Fejérvár megyében is. Közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Az akció részeként pénteken alkohol és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Holnap a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhűsödés, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk erős, zivatarok idején viharos a nyugati, észak-nyugati szél. Hajnalra általában 10 és 17 fokig hűl majd a levegő, egyre jobban fokozódik a felmelegedés. Délutánra 26-32 fokot mutathat a hőmérő.
0: Hírek a Best FM-en.
5: Az uniós források érdekében törvénykezik ma a parlament. Még lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra. Ma kellemes nyári idő lesz, majd érkezik a kánikula. Villányi Eszter vagyok. Rendkívüli ülést tart a parlament. 5 előterjesztést tárgyalnak meg a honatyák annak érdekében, hogy ne csúszson a jogalkotás az őszi ülésszakra. Az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosítások között szerepel a vagyonnyilatkozattétel és ellenőrzés szigorítása, ezzel összefüggésben az integritás hatóság jogköreinek bővítése. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetése és a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépést szolgáló rendelkezés is napirenden lesz. Az országgyűlés az ülés kezdetén megemlékezett az 56-os hősökről, Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai 1989-es újratemetésének évfordulóján. Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, pótlékmentes részletfizetést kérhetnek, hangsúlyozta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
6: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetést sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
5: Első fokon felfüggesztett börtönbüntetést kapott az a karateedző, aki 2024 nyarán felrúgott egy kisfiút a szolnoki kalandparkban. A férfit súlyos testi sértés kísérletében találta bűnösnek a bíróság. Az 56 éves vádlottat 5 évre eltiltották a karate oktatástól és minden karatéval kapcsolatos tevékenységtől is. Az ítélet nem jogerős. Légi katasztrófa történt az Egyesült Államokban. Az amerikai légierő nehéz bombázója zuhant le Kaliforniában egy katonai támaszponton. 8-an tartózkodtak a fedélzeten, a katasztrófát senki sem élte túl. A gép nem sokkal a felszállás után még a kifutópályán csapódott földnek és szinte teljesen megsemmisült. Sok napsütésre számíthatunk, ma csak kevés felhő lehet az égen. Estétől nyugat felől jobban beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél is megélénkül, 24-28 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 10-18 fok közé hűl a levegő. Holnap a napsütés mellett néhol jobban megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Szerdán 25-30 fok várható. A hét második felében egyre melegebb lesz, hétvégére kánikulát ígérnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 perccel múlt 11, jó utat, jó munkát kívánok ebben az órában a Depeche Moddal, Lady Gagával, nem sokára Akonnal, az órát pedig Christina Aguilera kezdi Dirty című slágerével. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Kenny Williams-el ünneplünk, és ünnepel a Zöldföki Köztársaság is. Egy világméretű ünneplés, a World Celebration a címe a dalnak, és hát egy világméretű ünnep a foci VB és a foci rajongóknak. Tegnap pedig az újonc Zöldföki Szigetek történelmi 0-0-ás döntetlent ért el a spanyol válogatottal szemben. A legnagyobb teljesítményt a kapus nyújtotta, aki 40 évesen debütált, és minden helyzetet kivédett, és két óra alatt a 30 ezer Instagram követője másfél millió.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabánya térségében bontják a terelést, a 61-es kilométernél jó pár kilométeres most is a torlódás. Az ellenkező oldalon Budapest felé Biatorbágy térségében az átterelt belső sávon baleset történt korábban. Fennakadást már nem okoz, de a nézelődők miatt lassú a haladás most is. Az M7-esen Agárd térségében forgalomszámláló hurkot telepítenek, az 55-ös kilométernél a középső és a külső sávot lezárták, a forgalom a belső sávon halad. Ott is kisebb torlódás lassítja a haladást. Jó utat kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetők.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenei

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is dél, úgyhogy én jó étvágyat kívánok az ebédhez, és átadom a stafétát Majoros Ritának, aki Kylie Minogue-on a Night Like This című dalával indítja a Best délutánt. Találkozzunk holnap is, Max Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Már végig közlekednek az S431-es vonatok csütörtöktől, ezért itt már nem kell átszállni pótlóbuszra. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Június 20-án szombaton reggel 8 és délután 2 óra között a Dózsa 2 városrészben, valamint Pálhalmán adhatják le a feleslegessé vált lomokat a lakosok. A gyűjtőpontokat a Köztársaság úton, a Derkovics Gyula utcai nagy parkolóban, a Szórád Márton út 40-42-es számnál, valamint Pálhalmán, az Áruház utcában alakítják ki. Részletek a Duna Online oldalán. A Jót Szívből Dunaújvárosért akciócsoport képviselői a napokban személyesen keresték fel a helyi mentőállomást és egyeztettek a felújítási, átalakítási és beszerzési folyamatokról. Több mint 4 millió forintot hozott a jótékony program. Petrás Gábor tájékoztatása szerint a tervek szerint megújul 4 pihenőszoba, egy folyosó 14 ablakredőnnyel és szúnyoghálóval, új függönyöket és karnicsokat szerelnek fel a 4 szoba, és a tárgyaló teljes villamossági felújítása is megtörténik. Új ledes lámpákat, oldalsó éjjeli lámpákat, kapcsolókat szerelnek fel. Ezen felül elvégzik a festési munkálatokat, és új bútorok, berendezések érkeznek a szobákba. A következő időszakban megkezdik az árajánlatok bekérését a bútorok, a redőnyök és a villamossági munkálatok kapcsán, hogy minél hamarabb elindulhasson a kivitelezés. A tervek szerint július 1-én veszik át a munkaterületet, írja a FEOL. Itt Fejérvár megyében is. Közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Az akció részeként pénteken alkohol és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Jó, ha tudják a Fejérvár megyei vásárlók is, hogy visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne. Mivel a 240 g-os Dulano Arlender szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassz el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termék árát. További részletek a Hypermarket weboldalán olvashatók. Itt Fejérvár megyében is. Az érettségi június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A vizsgabizottságok azután hirdetik ki az érettségi eredményeket, a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás olvasható az Oktatási Hivatal honlapján. A meteorológusok szerint a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők lesznek az égen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Kora reggel főként délnyugaton képződik pára és köd. A reggeli 6-15 fokos minimumokat követően délutánra 24-29 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Tovább erősödött a forint, idén közepes az akácméz termés, a héten megérkezik a kánikula. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Új csúcsot döntött a forint euró árfolyam, 349,69 század alatti értéket rögzítettek ma. Legutóbb 2021. szeptemberében volt hasonló a szint. Már tegnap is volt 350 forint alatt a hazai valuta az euróval szemben a békehírek hatására. A kedvező tendencia ma is folytatódott. Közben esnek az olajárak is, ennek és a forint erősödésének hatására csökken a benzin és a gázolaj piaci ára. Holnaptól a benzin literje átlagosan 4, a gázolai 10 forinttal lesz olcsóbb, ami 640 és 663 forintos átlagárat jelent. Ebből a magyar fogyasztók nem érzékelnek semmit, hiszen továbbra is rögzített áron tankolhatnak, a piaci szereplőknek viszont kedvező fordulat. Közepes az idei akácméz termés, már a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektárképződésnek, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
4: A síkvidékeken virágzik korábban, az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik neki vágtak és vándoroltak a középhegységekbe, kifejezetten jól sikerült 10 ezer tonna fölötti akácméz termett az országban, beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
3: Kárpátaljai gyerekek táboroztatásával indult a Katolikus Karitász nyári programja. Országszerte 40 helyszínen várják a rászoruló hátrányos helyzetű gyerekeket. A vár a nyár programban összesen 4000 gyerek és fiatal kap nyári kikapcsolódást, ottalvós, vándor és napközis táborokban, valamint élménynapokon. Légi katasztrófa történt az Egyesült Államokban. Az amerikai légierő nehéz bombázója zuhant le Kaliforniában egy katonai támaszponton. 8 tartózkodtak a fedélzeten, a katasztrófát senki sem élte túl. A gép nem sokkal a felszállás után még a kifutó pályán csapódott földnek, és szinte teljesen megsemmisült. Sok napsütésre számíthatunk, ma csak kevés felhő lehet az égen. Estétől nyugat felől jobban beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél is megélénkül, 24-28 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 10-18 fok közé hűl a levegő. Holnap a napsütés mellett néhol jobban megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Szerdán 25-30 fok várható. A hét második felében egyre melegebb lesz, hétvégére kánikulát ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Csodás délutánt, kellemes keddet kívánok mindenkinek, és nagy lendületet mára. Majoros Rita vagyok, hoztam a kedvenc zenéimet a 90-es, 2000-es évekből, úgyhogy meg is pörgetem itt az időt, és az ebédidőt egy kicsit megszínesítem most a legjobbakkal. Jön az En Vogue és a Free Your Mind, de most még Kylie Minogue indítja az órát. Jön az On a Night Like This.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM. Want a song about it? Like to hear it? Here you go. Free your mind.

Best FM a legjobb zené. Geszti Péter és Péter Fibori dalát hallottuk, ez volt a Beléd szerettem, ez van. A Sophie B. Hawkins folytatja délután, de előtte még csodás napot és igazán könnyű akadályokat kívánok. Így kell délutára. Remélem, hogy jó hangulat, akárhol is hallgatják a Best FM-et, akár munkában, akár útközben, akár csak kikapcsolódás közben, én hozom, tudják, a kedvenc zenéket, mint a New Radicals és a You Get What You Give, vagy épp Perúzsa Magdi Szél dalát. De ahogy ígértem, Sophie B. Hawkins viszi most tovább a napot, én pedig hamarosan jelentkezem a nap kérdésével. De előtte Right Beside You itt a Best FM-en.

0: Vesztefem a legjobb zenék. Jó utat kívánok az éppen autóban ülőknek, vagy éppen kamionban, teherautóban, vagy bármilyen járműben. Ma is ott leszek önökkel, utazom mindenhová. És önök pedig, ha az M1-esen utaznak, figyeljenek, mert Hegyesalom felé Tatabánya térségében fix terelést bontanak. A 61-es kilométernél található munkavégzés mögött már legalább 5 kilométeres a torlódás, szóval ezzel kell számolni. Az ellenkező irányban Budapest felé Biatorbágynál az átterelt belső sávon pedig baleset történt. Az autó már a munkaterületen vesztegel, de a nézelődők miatt van a lassulás, úgyhogy erre figyeljenek. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat ma is. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Megyünk tovább Madonna Music dala után, pár perc és délután egy óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán Melanie C és az I Turn To You. És zenél majd nekünk a Honey Beast is, itt lesz a Bódottá.

0: ez a vége.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Folytatódik a lomtalanítás. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Június 20-án szombaton reggel 8 és délután 2 óra között a Dózsa 2 városrészben, valamint Pálhalmán adhatják le a feleslegessé vált lomokat a lakosok. A gyűjtőpontokat a Köztársaság úton, a Derkovics Gyula utcai nagy parkolóban, a Szórád Márton út 40-42-es számnál, valamint Pálhalmán az Áruház utcában alakítják ki. Részletek a Duna Online oldalán. Megkezdték a Budapest-Pécs fővonal Rétszilas és Dombóvár közötti karbantartásának második ütemét. Ennek következtében Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek június 23-áig, közölte a MÁV csoport a MÁV Inform honlapján. A közlemény szerint a pécsi és a kaposvári Intercity helyett az újabb fázisban is változatlanul Sárbogárd és Dombóvár között szállítják az utasokat MÁV buszok. Közölték azt is, hogy az S40-es vonatok helyett az eddiginél rövidebb szakaszon Simontornya és Dombóvár között kell pótlóbusszal utazni június 11-től. A fővonalból kiágazó vonalon Dunaújváros és Simontornya között is már végig közlekednek az S431-es vonatok csütörtöktől, ezért itt már nem kell átszállni pótlóbuszra, írja a Duna Online. A szervezők közös döntése alapján elmarad a 2026-os Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászverseny, a világ leghosszabb pontyfogó megmérettetése, így a Fejérvár megyei horgászok számára is fájó döntés született. A Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászversenyt a Balatonon eddig 13 alkalommal rendezték meg, ami a világ leghosszabb pontyfogó versenyeként ismert, ami 168 órán keresztül tartott. Évről évre az ország minden pontjáról, így Fejérből is érkeztek csapatok a különleges hangulatú megmérettetésre. Azonban most a szervezők fájó döntést hoztak. Mint az esemény közösségi oldalán közölték, közös döntés után a 2026-os versenyt nem rendezik meg. A törlést a Balaton alacsony vízállása és a halállomány védelme indokolta. Itt Fejérvár megyében is. Az érettségi június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A vizsgabizottságok azután hirdetik ki az érettségi eredményeket, a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás olvasható az Oktatási Hivatal honlapján. A meteorológusok szerint a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők lesznek az égen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Kora reggel főként délnyugaton képződik pára és köd. A reggeli 6-15 fokos minimumokat követően délutánra 24-29 fok közé melegszik a levegő.
2: Hírek a Best FM-en.
4: Zajlik a férfiak egészségének nemzetközi hete. Olcsóbb lesz az üzemanyagok piaci ára, kezdődnek a katolikus karitász nyári táborai. Köszöntöm Önöket, Vinlányi Eszter vagyok. Átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők. Gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. A férfiak egészségének nemzetközi hetén az apák napjához kapcsolódva az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jólétre és a szűrővizsgálatok fontosságára irányítják a figyelmet, mondta rádiónknak Bertokné Tamás Renáta, az RNGK prevenciós főosztályának vezetője.
5: A legfőbb kulcsa az egészségfejlesztés, az egészségértésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a házi orvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a környezeti hatásokat, a családi anamnézést. Ma Magyarországon a férfiak számára szervezetten a vastagbélszűrés érhető el.
4: Az Egészségablak applikációban már elérhető a szűrővizsgálatok menüpont, ahol életkorokra bontva megtalálják az ajánlott szűréseket. Új csúcsot döntött a forint-euró árfolyam, 349,69 század alatti értéket rögzítettek ma. Legutóbb 2021. szeptemberében volt hasonló a szint. Már tegnap is volt 350 forint alatt a hazai valuta az euróval szemben a békehírek hatására. A kedvező tendencia ma is folytatódott. Közben esnek az olajárak is, ennek és a forint erősödésének hatására csökken a benzin és a gázolaj piaci ára. Holnaptól a benzin literje átlagosan 4, a gázolai 10 forinttal lesz olcsóbb, ami 640 és 663 forintos átlagárat jelent. Ebből a magyar fogyasztók nem érzékelnek semmit, hiszen továbbra is rögzített áron tankolhatnak, a piaci szereplőknek viszont kedvező fordulat. Kárpátaljai gyerekek táboroztatásával indult a Katolikus Karitász nyári programja. Országszerte 40 helyszínen várják a rászoruló hátrányos helyzetű gyerekeket. A vár a nyár programban összesen 4000 gyerek és fiatal kap nyári kikapcsolódást, ottalvós, vándor és napközis táborokban, valamint élménynapokon. Sok napsütésre számíthatunk, ma csak kevés felhő lehet az égen. Estétől nyugat felől jobban beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél is megélénkül, 24-28 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 10-18 fok közé hűl a levegő. Holnap a napsütés mellett néhol jobban megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Szerdán 25-30 fok várható. A hét második felében egyre melegebb lesz, hétvégére kánikulát ígérnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Felejthetetlen slágerek egy óra után is. Itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Na, hogy telik a kedd délután? Remélem, hogy lendületesen, sok energiával, de ha nem, az se probléma. Itt vannak hozzá a legjobb zenék, meg mondjuk egy délutáni kávé. Itt lesz a Honey Beast-os obódot, álljon Michael Jackson, és most pedig Melanie Cindy. Itt az I Turn To You. Szép napot! Best FM!

Best FM a legjobb zenék, meg is jöttem a nap kérdésével. Melyik volt az ismerőseinknek az a megnyilvánulása a közösségi oldalakon, amin hát egy pillanatra felhúztuk a szemöldökünket, nem feltétlen rosszallásként, hanem amit egyszer csak furcsának találtunk. Lehet ez egy komment, lehet ez egy megosztás, mi lehetnek ezek a szemöldök felhúzós megnyilvánulások? 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Talán mindannyiunknak van olyan ismerőse, aki mindig mindent megoszt, vagy véletlen kommentel, véletlen posztol. Egyébként bevallom őszintén, a nővérem ennek a nagy mágusa szerintem, amikor ő az a típus, tudják, aki így este telefonozik, és úgy alszik el, hogy így hirtelen, és a telefon az ölébe borul, na és ilyenkor ő nagyon vicces dolgokat szokott posztolni. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide a válaszok, de természetesen Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a kommenteket. Mellé Sarah Connor és TQ dalát hozom. Itt a Let's Get Back to Bad Boy, a Best FM-en. It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new deep.

0: Best FM a legjobb zenék. Zsuzsitól kaptam egy budapesti infót, hogy baleset történt az Erzsébet hídon a Döbrentei térnél, úgyhogy ott kell figyelni és egy kicsi fennakadásra számítani, de írt még Tamara is, hogy baleset történt a Margit körúton a Széna téren, úgyhogy ott is figyelem. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még infója, küldje el. Az M1-esről is érkezett egy, hogy Hegyeshalom felé Tatabánya térségében fix terelést bontanak, a 61-es kilométernél folyik a munka, a torlódás pedig már legalább az 5 kilométert is meghaladta. 0620 55 55 155, várom még az útinfókat. Nagyon jó utat mindenkinek, és ma is balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra a legfrissebb hírek, már bekészítve meghallgatjuk őket, aztán jön Sergio Mendez és a Black Eyed Peas dala Más Kanádán.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Folytatódik a lomtalanítás. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Június 20-án szombaton reggel 8 és délután 2 óra között a Dózsa 2 városrészben, valamint Pálhalmán adhatják le a feleslegessé vált lomokat a lakosok. A gyűjtőpontokat a Köztársaság úton, a Derkovics Gyula utcai nagy parkolóban, a Szórád Márton út 40-42-es számnál, valamint Pálhalmán, az Áruház utcában alakítják ki. Részletek a Duna Online oldalán. A szervezők közös döntése alapján elmarad a 2026-os Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászverseny, a világ leghosszabb pontyfogó megmérettetése, így a Fejérvár megyei horgászok számára is fájó döntés született. A Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászversenyt a Balatonon eddig 13 alkalommal rendezték meg, ami a világ leghosszabb pontyfogó versenyeként ismert, ami 168 órán keresztül tartott. Évről évre az ország minden pontjáról, így Fejérből is érkeztek csapatok a különleges hangulatú megmérettetésre. Azonban most a szervezők fájó döntést hoztak. Mint az esemény közösségi oldalán közölték, közös döntés után a 2026-os versenyt nem rendezik meg. A törlést a Balaton alacsony vízállása és a halállomány védelme indokolta. Mindhárom utánpótlás női vízilabda sorozatot éremmel zárt a Dunaújvárosi Klub. A DFB-je legutóbb az ifjúsági országos bajnokságon állhatott a dobogóra, a triplázás egyedül nekik sikerült. A három korosztályt tekintve egyedül a Dunaújváros tudott mindegyik országos vízilabda bajnokságon érmet szerezni, írja a Feol. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy kevesebb mint két hónap múlva, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú határidő nélküli személyi azonosító igazolványok. Az érintett állampolgároknak nem küldenek külön értesítést a változásról. Azoknak, akik kizárólag a régi típusú okmánnyal rendelkeznek, személyesen új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük. Itt Fejér vármegyében is. Az érettségi június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A vizsgabizottságok azután hirdetik ki az érettségi eredményeket, a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás olvasható az Oktatási Hivatal honlapján. A meteorológusok szerint a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők lesznek az égen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Kora reggel főként délnyugaton képződik pára és köd. A reggeli 6-15 fokos minimumokat követően délutánra 24-29 fok közé melegszik a levegő.
3: Hírek a Best FM-en. Megtépázta a gyümölcsöseket a vasárnapi vihar. Még lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra. Peron és metró szerelvény közé szorult egy ember a déliben. Villányi Eszter vagyok. Gyors segítséget ígért a gazdáknak az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán írt arról, hogy zajlik a vasárnapi viharkárok felmérése a mezőgazdaságban, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kárenyhítési rendszer gyorsan és hatékonyan nyújtson segítséget az érintett gazdáknak. A tárcavezető kitért rá, hogy a hétvégi vihar országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben és a gyümölcsösökben. Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, pótlékmentes részletfizetést kérhetnek, hangsúlyozta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
4: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetés sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
3: 8 év fegyházat kapott az a Budapesten élő norvég férfi, aki tömegmészárlásra készült és gyerekekről készült pornográf felvételeket tárolt a telefonján. első fokon 10 évre ítélték, ezt enyhítette a fővárosi ítélőtábla. Emellett 10 évre kitiltották Magyarországról az elkövetőt terrorcselekménnyel fenyegetés és gyermekpornográfia miatt. A pszichés betegségben szenvedő férfit egyébként még 2023-ban fogták el. Beszorult egy ember a kettes metró peronja és egy szerelvény közé. A déli pályaudvari állomáson történt az eset. A katasztrófavédelem közölte, hogy a kiérkező tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a bajba jutott embert. A mentőkkel közösen hozták felszínre. A baleset miatt pótlóbuszt állítottak szolgálatba a Déli és a Deák tér között. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Sok napsütésre számíthatunk, ma csak kevés felhő lehet az égen. Estétől nyugat felől jobban beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél is megélénkül, 24-28 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 10-18 fok közé hűl a levegő. Holnap a napsütés mellett néhol jobban megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Szerdán 25-30 fok várható. A hét második felében egyre melegebb lesz, hétvégére kánikulát ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Keddenként ilyenkor 2 óra után szokták írni azt a hallgatók, hogy kezd egy kicsit nehezebb lenni a nap, mert hogy hétfőn még kitart a hétvégi lendület, de hogy kedrezni, ha el szokott fogyni, főleg így 2 óra után, úgyhogy szükséges a délutáni kávé és valamilyen felpörgető nóta. Hát én hozom is Sergio Mendez és a Black Eyed Peas dalát itt a Más Kanádá. Szép napot!

Best FM, a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy melyik volt az ismerőségnek az a megnyilvánulása a közösségi oldalakon, amin azért felhúztuk a szemöldökünket, vagy szimplán csak úgy meglepődtünk. Azt írja Peti, valaki kiírta, hogy nem érdekli mások véleménye, aztán 2 órán át vitatkozott a kommentelőkkel. Nem is értettem. Azt írja Gábor, az egyik ismerősöm minden hétfőn új életet kezd a Facebookon. Szerintem már legalább a 120. új élete volt ez már a tegnapi. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámok, jöhetnek még a hasonló üzenetek, és mellé pedig természetesen isteni zenék. Nina Sky jön nem sokára, és a Move Your Body, előtte pedig Janet Jacksonnak az a dala, amiben még Jennifer Lopez is debütált és szerepelt. Szóval mi már régen is imádtuk, most is imádjuk, That's the Way Love Goes, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, sokan vannak az utakon, vigyázzunk egymásra, és figyelemezem, kettesen Vácnál folyik a munka, félpályás korlátozás van érvényben a 42-es kilométernél, mindkét irányban közel 1 kilométeres a torlódás. Az M5-ösön Budapest felé burkolati jeleket festenek Kecskemét elkerülő szakaszán, a 73-as kilométernél legalább 4 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Azt gondolom, hogy vannak olyan dalok, amiket kívülről fújunk még 20 évvel vagy 20x évvel később is, mert akkor a slágerek voltak. Szerintem például ilyen a 2003-os Drágosztádin Tej című dal az Ózontól. Fogalmunk sem volt, hogy mit éneklünk, mert nem értettük a szöveget, de imádtuk, és szerintem a mai napig azért a legtöbben fel tudnánk idézni néhány sor belőle, de a refrét biztosan. Hát ezt a dalt vette alapul egyébként aztán 5 évvel később 2008-ban Rihanna is, T.I.-jal közös dalában ez a Love Your Life, ez érkezik most, és azt gondolom, hogy pont ez a sor ismerős is lesz ebből a dalból, amit már rengeteg filmben hallottunk, bár mondjuk alapvetően a dal szövegének nincs köze a Drágosztádin Tejhez, mert inkább ez egy ilyen önbizalom himnusz, talán így tudnám összefoglalni. Azzal foglalkozzunk, hogy becsüljük meg a saját életünket, nem másokhoz hasonlítsuk magunkat, hanem inkább tényleg éljük a saját életünket. Mindezt Rihanna és T.I. hozza egy igazán ikonikus dalban a 2000-es évekből. Jó hangulat, jó ritmus, mi kell még így kett délutára. Love Your Life a Best FM-en. What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got. Let's get to 'em, baby.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Már végig közlekednek az S431-es vonatok csütörtöktől, ezért itt már nem kell átszállni pótlóbuszra. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Megkezdték a Budapest-Pécs fővonal Réczilas és Dombóvár közötti karbantartásának második ütemét. Ennek következtében Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek június 23-áig, közölte a MÁV csoport a MÁV Inform honlapján. A közlemény szerint a pécsi és a kaposvári Intercity helyett az újabb fázisban is változatlanul Sárbogárd és Dombóvár között szállítják az utasokat MÁV buszok. Közölték azt is, hogy az S40-es vonatok helyett az eddiginél rövidebb szakaszon Simontornya és Dombóvár között kell pótlóbusszal utazni június 11-től. A fővonalból kiágazó vonalon Dunaújváros és Simontornya között is már végig közlekednek az S431-es vonatok csütörtöktől, ezért itt már nem kell átszállni pótlóbuszra, írja a Duna Online. A Jót Szívből Dunaújvárosért akciócsoport képviselői a napokban személyesen keresték fel a helyi mentőállomást és egyeztettek a felújítási, átalakítási és beszerzési folyamatokról. Több mint 4 millió forintot hozott a jótékony program. Petrás Gábor tájékoztatása szerint a tervek szerint megújul 4 pihenőszoba, egy folyosó 14 ablakredőnnyel és szúnyoghálóval, új függönyöket és karnicsokat szerelnek fel a 4 szoba és a tárgyaló teljes villamossági felújítása is megtörténik. Új ledes lámpákat, oldalsó éjjeli lámpákat, kapcsolókat szerelnek fel. Ezen felül elvégzik a festési munkálatokat, és új bútorok, berendezések érkeznek a szobákba. A következő időszakban megkezdik az árajánlatok bekérését, a bútorok, a redőnyök és a villamossági munkálatok kapcsán, hogy minél hamarabb elindulhasson a kivitelezés. A tervek szerint július 1-én veszik át a munkaterületet, írja a FEOL. Itt Fejérvár megyében is közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Az akció részeként pénteken alkohol és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Jó, ha tudják a Fejérvár megyei vásárlók is, hogy visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne. Mivel a 240 g-os Dulano Arlender szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassza el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termék árát. További részletek a Hypermarket weboldalán olvashatók. Holnap a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhűsödés, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk erős, zivatarok idején viharos a nyugati, észak-nyugati szél. Hajnalra általában 10 és 17 fokig hűl majd a levegő, egyre jobban fokozódik a felmelegedés. Délutánra 26-32 fokot mutathat a hőmérő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ide is értünk a kedd délután közepéhez, kedves dunaújvárosi hallgatók. Szeretettel köszöntök mindenkit. Együtt szórakozunk ma is 3,5 órán keresztül. A helyzet így alakult szerencsére, ennek pedig remélem, hogy a legtöbben örülnek. Ez a 93.1 West FM, a mikrofonnál pedig Molek Csongor. Kezdünk egy amerikai rapperrel, ő Kanye West, és szól a Stronger.
0: 93.1 West FM.

Igen, ez a 93, egy Best FM, a legjobb zenék. Üdvözlöm a hallgatókat, a nevem Molek Csongor, és ma is ünnepelünk már a műsor elején, június 16-a van egyébként. Ajtony, Justina, Ferenc, Péter és Justin napja. Boldog névnapot nekik, a szülinaposoknak pedig boldog születésnapot kívánok. 37 évvel ezelőtt Nagy Imre volt miniszterelnököt újra temették. 34. éve a mai nap, a Független Magyarország napja, és 717 évvel ezelőtt egyszerre három ősi szabály megsértésével királlyá avatták első Károly Róbertet. Híres emberek, akik ezen a napon születtek, 96 éve született Zsigmond Vilmos, Oscar-díjas, magyar-amerikai operatőr, rendező, és 94 esztendeje látott napvilágot Kaló Flórián, Jászai Maridia színész, szinkronszínész, író, érdemes művész. Aki ünnepel, Isten éltesse sokáig Dunaújvárosban és a környéken. Bryan Adams és Siken közös száma következik, a Don't Give Up című dal. Don't give up.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. It's there.

93.1-en jó utat kívánok és közlekedjenek szabályosan, kedves dunaújvárosi autósok! Végezhetnek ma is útkarbantartási munkálatokat, kaszálnak például a 6-oson, Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton, a 70-es kilométer környékén. Aztán a 62-115-ösön hasonló a helyzet, kátyúzási munkák miatt útszűkület van érvényben. Nagyvenyém, Mélykútbuszta, Kisvenyém bekötő útról van szó, a 0-es és 9-es kilométer közötti szakaszról. És van még egy infóm, a Kulcsi bekötő útra utazunk, az 51-122-esre, itt is a 0-as 1-es kilométernél félpályás lezárás lassítja a haladást. Útépítési munkák miatt jelezhetik, a van egyéb tapasztalatról, tényleg rövid beszámoló, 0630-74-74, 777 a telefonszámunk. Előre is kösz szépen, jó utat kívánok! Beyoncé és Sean Paul különleges duettjével folytatjuk a délutánt, a felvétel a Baby Boy.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en tartalmas kedd délutánt kívánok a dunaújvárosi hallgatóknak, és azon dolgozunk, tudják, hogy aki velünk tart, érezze jól magát, ezért pörögnek a kedvenc slágerek. Hazai és külföldi vonalról, a neve Molek Csongor, indítja az órát mindjárt az Afro Medusa, és szól a Pasilda című sláger, azaz ez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A sok napsütés mellett néhol lehet jelentéktelen zápor. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Média hírei következnek. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton áttúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak. Emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. Magyarország legnagyobb LEGO ruhája is látható lesz a Néprajzi Múzeumban, a szombati Múzeumok éjszakáján. A Sármán Nóra divattervező és Dóci Balázs LEGO építőmester által több mint 12 ezer elemből alkotott különleges viselet mellett a múzeum világkörüli kulturális kalandtúrával, koncertekkel és kézműves foglalkozásokkal várja a látogatókat. A rendőrség nevével és arculati elemeivel visszaélve készítettek csalók hamis weboldalt. A Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbiztonsági portáljának álcázott felületen egy kártékony program letöltésére ösztönözték a látogatókat, amellyel a bűnözők távoli hozzáférést szerezhettek a felhasználók számítógépéhez. A rendőrségi intézkedések után a böngészők már korlátozzák vagy blokkolják az oldalt. A hatóság felhívta a figyelmet arra, hogy soha nem kérnek szoftver telepítést internetes felületeken keresztül. Változnak az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok. Júliustól több részletszabály is módosul. Nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra az élettárs, ha neki vagy az elhunytnak más személlyel házassági viszonya volt az élettárs halálakor. Ezzel összefüggésben a másik változás az, hogy az özvegyi nyugdíjra akkor is a házastárs lesz jogosult, ha már külön élt az elhunytól. Közzétette és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanév rendjét a kormány. A tervezet szerint az első tanítási nap szeptember 1-e kedd, az utolsó június 18-a péntek. Közzétették az érettségi vizsgák időszakainak tervét is. A tanév rendje több változást is tartalmaz, egyebek mellett kevesebb tantárgyból és kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés, valamint 6-ból 5-re csökken a nevelés nélküli munkanapok száma. Ezek esetében egy napról az iskolai diák önkormányzat dönthet. Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csak kis eséllyel fordulhat elő, leginkább nyugaton egy-egy záport, zivatar. Mérsékelt marad a nyugatias szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jönnek bizony, megállás nélkül ezeket hallgatjuk itt a 93.1 Best FM-en, hazai és külföldi slágereket. Üdvözlöm a hallgatók, a Dunaújváros és a környék. A mikrofon mögött Molek Csongor, és nem csak az évjáratokkal, hanem a műfajokkal is játszadozunk, ami a jó zenéket illeti. A Afro Medusa zenél nekünk, és szól a Pasilda című dal.
0: 93.1 Best FM.

nem. Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Én Oleg Csongor vagyok. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki itt van velünk, innen Dunai Városból és a környékről. Nézzünk egy kis időjárás jelentést, hogy holnap szerdán mi várható itt a mi tájegységünkön. Állítólag a napos időszakokat gyakrabban zavarhatják majd felhők, és több helyen is kialakulhat ismét némi csapadék, zápor, esetleg gyenge zivatar formájában. Élénk, erősebb lökések kísérhetik majd a nyugati északnyugati szelet. Reggel hajnalban olyan 10-15 fok lesz, és a csúcsérték délután 26-32 fok körül alakul igazán nyáriasan. A pollenterhelés sok mindent nem változott, alacsony a pollen koncentrációja a fenyőféléknek, a lóromnak, az útifűnek, és közepes szinten vannak a pázsitfűfélék és a csalánfélék. Hát próbáljanak azért papír zsebkendőből betárazni, biztos, ami tuti. A következő percekben pedig Christina Aguilera és Lil Kim közös száma következik, meghallgatjuk a Lady Marmalade című felvételt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Balaton parton.
1: 93.1 Best FM, a legjobb zenék, a sportra fókuszálunk ismét, hiszen a magyar transzplantált válogatott 63 sportolóval indul. A szervát ültetettek és művesek ezeltek Európa játékán, ami június 21-e és 27-e között lesz majd. Hollandiában, kedves hallgatók, a 63 sportoló 11 sportágban, asztali teniszben, atlétikában, bowlingban, dartsban, kerékpárban, tollaslabdában, úszásban, teniszben is még sorolhatnám, ezekben indul. A magyar csapatban 24 hölgy és 39 férfi versenyez, a válogatott legfiatalabb tagja pedig a 14 éves vese átültetett Miskolci Anna, míg a legidősebb sportoló a 73 éves szívát ültetett Pengő László. A szövetség tájékoztatása szerint a csapat tagjai között 33 vese átültetett, 9 máj átültetett, 7 szívát ültetett, 1 tüdő átültetett, 1 vese és máját ültetett, valamint 7 csontvelő transzplantált sportoló van. A magyar színeket 5 dialízis kezelés alatt álló versenyző is képviseli. Tehát igen erős a felhozatal. A további részletek ott vannak a versennyel összefüggésben is a dunaiváros.com hírportálon. Most énekel Nelly Furtado és zenél Timbaland, ez a Promiscuous.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en, ezt azért hozzátesszük, kedves dunai városi hallgatók. A nevem Oleg Csongor, és maradok még a stúdióban a következő 60 percben is, amit együtt töltünk, mutatom, mivel indul a felvonás. Tom Novi slágerével, igen, ez a Take It című dal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A sok napsütés mellett néhol lehet jelentéktelen zápor. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Média hírei következnek. Közzétette és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanév rendjét a kormány. A tervezet szerint az első tanítási nap szeptember 1-e kedd, az utolsó június 18-a péntek. Közzétették az érettségi vizsgák időszakainak tervét is. A tanév rendje több változást is tartalmaz, egyebek mellett kevesebb tantárgyból és kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés, valamint 6-ból 5-re csökken a nevelés nélküli munkanapok száma. Ezek esetében egy napról az iskolai diák önkormányzat dönthet. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna, Európa legmagasabb aktív vulkánja, hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig. Legkevesebb 31 ember vesztette életét Etiópiában, miután lesodródott az útról és szakadékba zuhant egy túlzsúfolt busz. Sok ember azért halt meg, mert a mentők késve érkeztek a helyszínre. A régióban ugyanis hiányzik az alapvető infrastruktúra és a mentőszolgálat. Már kérhetnek támogatást a ragadós száj- és körönfájás vírus miatt érintett juh- és sertéstartók. A kérelmeket a hónap végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki, és közvetlenül küldik meg a Magyar Államkincstárnak. Változnak az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok. Júliustól több részletszabály is módosul. Nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra az élettárs, ha neki vagy az elhunytnak más személlyel házassági viszonya volt az élettárs halálakor. Ezzel összefüggésben a másik változás az, hogy az özvegyi nyugdíjra akkor is a házastárs lesz jogosult, ha már külön élt az elhunytól. Világszerte csökken az önkéntes véradók száma, miközben a vérkészítmények iránti igény folyamatosan növekszik, mondta az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila hangsúlyozta, az itthon is megfigyelhető jelenség hosszú távon sok nehézséget fog okozni a vérellátórendszerben. A szakember hozzátette, a szabadságolások miatt a nyár egyébként is nehezebb időszak a vérellátásban. Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csak kis eséllyel fordulhat elő, leginkább nyugaton egy-egy zápor, zivatar. Mérsékelt marad a nyugatias szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Már végig közlekednek az S431-es vonatok csütörtöktől, ezért itt már nem kell átszállni pótlóbuszra. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Megkezdték a Budapest-Pécs fővonal Réczilas és Dombóvár közötti karbantartásának második ütemét. Ennek következtében Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek június 23-áig, közölte a MÁV csoport a MÁV Inform honlapján. A közlemény szerint a pécsi és a kaposvári Intercity helyett az újabb fázisban is változatlanul Sárbogárd és Dombóvár között szállítják az utasokat MÁV buszok. Közölték azt is, hogy az S40-es vonatok helyett az eddiginél rövidebb szakaszon Simontornya és Dombóvár között kell pótlóbusszal utazni június 11-től. A fővonalból kiágazó vonalon Dunaújváros és Simontornya között is már végig közlekednek az S431-es vonatok csütörtöktől, ezért itt már nem kell átszállni pótlóbuszra, írja Duna Online. A Jót Szívből Dunaújvárosért akciócsoport képviselői a napokban személyesen keresték fel a helyi mentőállomást és egyeztettek a felújítási, átalakítási és beszerzési folyamatokról. Több mint 4 millió forintot hozott a jótékony program. Petrás Gábor tájékoztatása szerint a tervek szerint megújul 4 pihenőszoba, egy folyosó 14 ablakredőnnyel és szúnyoghálóval, új függönyöket és karnicsokat szerelnek fel a 4 szoba, és a tárgyaló teljes villamossági felújítása is megtörténik. Új ledes lámpákat, oldalsó éjjeli lámpákat, kapcsolókat szerelnek fel. Ezen felül elvégzik a festési munkálatokat, és új bútorok, berendezések érkeznek a szobákba. A következő időszakban megkezdik az árajánlatok bekérését a bútorok, a redőnyök és a villamossági munkálatok kapcsán, hogy minél hamarabb elindulhasson a kivitelezés. A tervek szerint július 1-én veszik át a munkaterületet, írja a FEOL. Itt Fejérvár megyében is. Közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Az akció részeként pénteken alkohol és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Szeptember végéig meghosszabbították a lakossági napelem pályázatok elszámolási határidejét. Azok a Fejérvár megyeiek is, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződnek a kivitelezés munkálatai, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Azoknál, akiknél a kivitelező miatt van késés, a befizetett előleget az állam a vállalkozásokon fogja behajtani. A meteorológusok szerint a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők lesznek az égen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Kora reggel főként délnyugaton képződik pára és köd. A reggeli 6-15 fokos minimumokat követően délutánra 24-29 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A 93.1 West FM-en tartózkodunk a legtöbben. Üdv mindenkinek, Dunaújváros és a térség. Remélem újak vannak velünk, új hallgatók, őket is szeretettel köszöntöm. A nevem Oleg Csongor, és itt van már a kett késő délután. Az első előadó az utolsó közös óránkban, Tom Nowy, és szól a Take It című dal.
0: 93.1 West FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat kívánok a közlekedőknek és balesetmentes kilométereket, kedves Dunai Városi autósok! Vezessenek türelmesen és figyelmesen. Az 5205-ösön végeznek közművítési munkálatokat ma is, Örkénytas összekötő úton a 31-es kilométernél, és útszűkületre kell számítani még június 22-éig. És az 5213-oson, ahogy mondtam korábban is, aktuális a közműépítési munkálat Szabadszállásszal Szentmártön összekötő úton, a 19-es kilométernél útszűkület van érvényben. Egyéb tapasztalatról jöhetnek az infók nyugodtan, 0630 74 74 777 a telefonszámunk. Madonna örök slágerével folytatjuk a késő délutánt, és meghallgatjuk azonnal a Walk című dalt. What are you?

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, és amiről beszéltünk korábban, kedves hallgatók, a magyar transzplantált válogatott 63 sportolóban indul, a szervát ültetettek és művesek kezeltek Európa játékán, ez június 21-e és 27-e között lesz majd Hollandiában. És ezen európai játékok a kontinens egyik legfontosabb transzplantációs multisport eseménye, amelyre több mint 1000 sportoló érkezik. A versenyeken szerv és őssejt transzplantáltak, valamint dialízis kezelés alatt állók vesznek részt, a rendezvény központi üzenete pedig: ünnepeljük az életet. A magyar válogatott tagjai az eredményeikkel nem csak hazánkat képviselik, hanem annak is látható bizonyítékai, hogy a szervátültetés életet ment, a transzplantáció után pedig ismét lehet célokat kitűzni, sportolni, közösséghez tartozni és teljes életet élni. Megtalálják a további részleteket az európai játékokkal kapcsolatban a dunaiváros.com hírportálon. Most Mary J. Blige felvétele következik, a Family Affair.

Ez itt a 93.1 West FM, a legjobb zenék, és azok közül most már az következik, amellyel én búcsúzom, kedre, kedves dunói városi hallgatók. Ez a Delight-tól a Grow is in the Heart című sláger. Köszönöm szépen a mai közreműködést minden kedves dunói városi és környéki hallgatónak. Holnap szerda, azaz a hétköznap kellős közepe, és nyilván találkozunk a délutáni órákban. 3-tól itt vagyok a stúdióban. Molek Csongort hallották, maradjanak a West FM-en, és minden jót. Hello!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Már végig közlekednek az S431-es vonatok csütörtöktől, ezért itt már nem kell átszállni pótlóbuszra. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Megkezdték a Budapest-Pécs fővonal Rétszilas és Dombóvár közötti karbantartásának második ütemét. Ennek következtében Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek június 23-áig, közölte a MÁV csoport a MÁV Inform honlapján. A közlemény szerint a pécsi és a kaposvári Intercity helyett az újabb fázisban is változatlanul Sárbogárd és Dombóvár között szállítják az utasokat MÁV buszok. Közölték azt is, hogy az S40-es vonatok helyett az eddiginél rövidebb szakaszon Simontornya és Dombóvár között kell pótlóbusszal utazni június 11-től. A fővonalból kiágazó vonalon Dunaújváros és Simontornya között is már végig közlekednek az S431-es vonatok csütörtöktől, ezért itt már nem kell átszállni pótlóbuszra, írja a Duna Online. A szervezők közös döntése alapján elmarad a 2026-os Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászverseny, a világ leghosszabb pontyfogó megmérettetése, így a Fejérvár megyei horgászok számára is fájó döntés született. A Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászversenyt a Balatonon eddig 13 alkalommal rendezték meg, ami a világ leghosszabb pontyfogó versenyeként ismert, ami 168 órán keresztül tartott. Évről évre az ország minden pontjáról, így Fejérből is érkeztek csapatok a különleges hangulatú megmérettetésre. Azonban most a szervezők fájó döntést hoztak. Mint az esemény közösségi oldalán közölték, közös döntés után a 2026-os versenyt nem rendezik meg. A törlést a Balaton alacsony vízállása és a halállomány védelme indokolta. Mindhárom utánpótlás női vízilabda sorozatot éremmel zárt a Dunaújvárosi Klub. A DFB-je legutóbb az ifjúsági országos bajnokságon állhatott a dobogóra, a triplázás egyedül nekik sikerült. A három korosztályt tekintve egyedül a Dunaújváros tudott mindegyik országos vízilabda bajnokságon érmet szerezni, írja a Feol. Jó, ha tudják a Fejérvár megyei vásárlók is, hogy visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne, mivel a 240 g-os Dulano Arlender szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassz el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termék árát. További részletek a Hypermarket weboldalán olvashatók. Holnap a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhűsödés, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk erős, zivatarok idején viharos a nyugati, észak-nyugati szél. Hajnalra általában 10 és 17 fokig hűl majd a levegő, egyre jobban fokozódik a felmelegedés. Délutánra 26-32 fokot mutathat a hőmérő.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Érdemes nyáron kihívni a kéményseprőket, rekordot döntöttek hazánk milliárdosai, nyári időnk lesz holnap, csak keleten lehetnek kisebb záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ne várjunk őszig a kémény ellenőrzéssel, erre hívták fel a figyelmet a katasztrófavédők. Azt mondják, hogy azért érdemes ilyenkor kihívni a szakembereket, mert gyorsabb az ügyintézés és rövidebb a várakozási idő. A társasházakban élőknek nem kell kéményseprőt hívniuk, oda automatikusan kimennek, a családi házban élők pedig a katasztrófavédők honlapján tudnak időpontot foglalni az ingyenes ellenőrzésre. Azért érdemes átnézetni a kéményeket, mert a rossz állapotú kémények lakástüzeket és szénmonoxid mérgezéseket is okozhatnak. Fontos fejlesztések segítik a nyári utasforgalmat a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. A reptér közleménye szerint júniustól új parkoló nyílt, amely 2000 helyjel bővítette a parkoló kapacitást, emellett a 2 A terminálban 7 új hibrid check-in pult létesült, amelyek hagyományos vagy önkiszolgáló podgyászfeladó pultként is használhatóak. Emellett bővítették az utasbiztonsági ellenőrzés területét, és 8 új hosszabb és hatékonyabb csatornát adtak át, így többen és gyorsabban tudnak itt áthaladni. Közepes az idei akácméz termés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektár képződésnek. Ezt mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
5: Az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, beindult a mézfelvásárlás 40%. Olcsóban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
4: Új rekord született a 100 leggazdagabb magyar listáján. Történelmi csúcsra 12.579 milliárd forintra nőtt a vagyonuk, írja a Világgazdaság. A rangsor élén idén is Mészáros Lőrinc áll, őt Csányi Sándor, az OTP Bank elnök vezérigazgatója és Felcsúti Zsolt vállalkozó követi. A 100 szereplő közül 75-en növelni tudták a vagyonukat az elmúlt évhez képest, 20-an visszaestek, egy üzletember vagyona pedig változatlan maradt. Jön a kánikula, de holnap még lehetnek záporok. Főleg a keleti, észak-keleti tájakon élők számíthatnak majd frissítő esőkre, máshol napos, száraz idő várható, a szél viszont országszerte megerősödik. Ma éjszaka 14-20 fokot mérhetünk majd, holnap napközben pedig 25-30 fokig melegszik a levegő, csütörtökön is sokat süt majd a nap, és 27-32 fok között alakul a hőmérséklet, utána pedig napról napra melegebb lesz, pénteken 34, szombaton 36, vasárnap pedig akár 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
7: Az egyre jobb időjárásnak köszönhetően szerencsére az éjszakák sem felhősek már, szóval lehet esténként bámulni a csillagokat, nálunk meg hallgatni őket most a mix legelején. Funky 120 percen keresztül, 6-7-ig velem White Boy-jal, 7-től hangjával a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
6: Best FM, a legjobb zenék.

Kész van az új album, ezt maga JK, a Jamiroquai énekese jelentette be, úgyhogy most már csak egy kis mastering, egy kis design a CD borítóra, és aztán remélhetőleg még idén nyáron megjelenik az új Jamiroquai nagylemez, amiben nagyon-nagyon remélhetőleg futnak majd még egy kör európai turnét, ha valaki esetleg tavaly lemaradt volna róluk. Deeper Underground, Funky, egészen 8-ig itt a Besten a Night Shiftben.

Romper DJ Whiteboy korábbi mixeimide vannak feltöltve, nem az összes, de azért 150-ből így is lehet mazsolázgatni. Vegyesen van minden dance, pop, hip-hop, R&B, chill, lounge, deep house, funky. Amúgy pedig van egy olyanunk is, hogy a kettő olyanunk is, hogy Best FM Night Shift. Instán is és Facebookon is elértek így minket. Ha szeretnétek nekünk üzenetet küldeni SMS vagy Viber formájában, ezt is megtehetitek. 0620 55 55 155-ös a telefonszámunk.

0: a Night Shift.
1: Maradunk a Funkinál, csak én nem maradok a lemezjátszók mögött. Átadom a helyemet Hangyának, keddi rezidensünknek. Szóval Funky lesz még egy órán keresztül, 7 és 8 között is, egy picike szünet és egy gyors helycsere után innen folytatjuk pár perc múlva, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Folytatódik a lomtalanítás. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Június 20-án szombaton reggel 8 és délután 2 óra között a Dózsa 2 városrészben, valamint Pálhalmán adhatják le a feleslegessé vált lomokat a lakosok. A gyűjtőpontokat a Köztársaság úton, a Derkovics-Gyula utcai nagy parkolóban, a Szórád Márton út 40-42-es számnál, valamint Pálhalmán, az Áruház utcában alakítják ki. Részletek a Duna Online oldalán. A szervezők közös döntése alapján elmarad a 2026-os nemzeti balatoni bojlis horgászverseny, a világ leghosszabb pontyfogó megmérettetése, így a Fejérvár megyei horgászok számára is fájó döntés született. A nemzeti balatoni bojlis horgászversenyt a Balatonon eddig 13 alkalommal rendezték meg, ami a világ leghosszabb pontyfogó versenyeként ismert, ami 168 órán keresztül tartott. Évről évre az ország minden pontjáról, így Fejérből is érkeztek csapatok a különleges hangulatú megmérettetésre. Azonban most a szervezők fájó döntést hoztak. Mint az esemény közösségi oldalán közölték, közös döntés után a 2026-os versenyt nem rendezik meg. A törlést a Balaton alacsony vízállása és a halállomány védelme indokolta. Mindhárom utánpótlás női vízilabda sorozatot éremmel zárt a Dunaújvárosi Klub. A DFB-je legutóbb az ifjúsági országos bajnokságon állhatott a dobogóra, a triplázás egyedül nekik sikerült. A három korosztályt tekintve egyedül a Dunaújváros tudott mindegyik országos vízilabda bajnokságon érmet szerezni, írja Feol. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy kevesebb mint két hónap múlva, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú határidő nélküli személyi azonosító igazolványok. Az érintett állampolgároknak nem küldenek külön értesítést a változásról, azoknak, akik kizárólag a régi típusú okmánnyal rendelkeznek, személyesen új elektronikus személyi azonosító igazolványt kell igényelniük. Itt Fejér vármegyében is. Az érettségi június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A vizsgabizottságok azután hirdetik ki az érettségi eredményeket, a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás olvasható az Oktatási Hivatal honlapján. A meteorológusok szerint a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők lesznek az égen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Kora reggel főként délnyugaton képződik pára és köd. A reggeli 6-15 fokos minimumokat követően délutánra 24-29 fok közé melegszik a levegő.
2: Hírek a Best FM-en. Lassan vége az érettségi szezonnak, most középszinten szóbeliznek a diákok. Hamu felhőt ereszt ki magából az Etna, jön a kánikula, de holnap még lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Gyors segítséget ígért a gazdáknak az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a közösségi oldalán írt arról, hogy zajlik a vasárnapi viharkárok felmérése a mezőgazdaságban, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kárenyhítési rendszer gyorsan és hatékonyan nyújtson segítséget az érintett gazdáknak. Elkezdődtek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-jéig országszerte 1170 helyszínen több mint 3300 vizsgabizottság előtt adnak számot a tudásukról a diákok. A szóbelik után pedig ki is hirdetik az érettségik eredményeit. Az elmúlt hetekben az emelt szintű szóbelik zajlottak, akkor csak nem 75 ezer diák vizsgázott. Azt, hogy kit melyik egyetemre vesznek majd fel, július 23-án derül ki. Tovább élnek a nők, mint a férfiak, átlagosan 6 évvel, ráadásul a férfiak gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. Ezen a héten tartják a férfiak egészségének nemzetközi hetét, ezért ennek apropóján az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jóllétre és a szűrővizsgálatok fontosságára hívják fel a figyelmet, mondta rádiónknak Bertókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi Központ prevenciós főosztályának vezetője.
3: a legfőbb kulcs az egészségértésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a házi orvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a családi anamnézist.
2: Az Egészségablak applikációban már elérhető a szűrővizsgálatok menüpont, ahol a férfiak életkorokra bontva találják meg a nekik ajánlott szűréseket. Felébredt az Etna. Hamufelhőt ereszt ki magából a vulkán több mint 3000 méteres magasságban, emiatt a szicíliai légiforgalmi hatóság közepes úgynevezett narancssárga figyelmeztetést adott ki Catania nemzetközi repülőterére. Európa legmagasabb aktív vulkánjából legutóbb január 2-án tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1420 méteres magasságig. Meleg nyári időre számíthatunk, ma még lehetnek fátyol és gomoly felhők az égen, de csak néhol alakulhatnak ki kisebb záporok. Most 24-28 fokot mérhetünk, késő estére 14-20 fokig hűl majd a levegő. Holnap is lehetnek felhők az égen, és főleg az északkeleti-keleti tájakon eredhet el az eső, máshol napos idő várható, de a szél sok felé megélénkül. Holnap 25-30 fok valószínű, csütörtökön pedig a napos száraz időben már 27-32 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Na tényleg? Na és azt felejtettem el megkérdezni, hogy a Janet Jackson nem hiányzott a filmből? Mert hogy ugye nem volt benne a Jackson filmben.
5: A latóját talán egyszer-kétszer mutatták a filmben, de nem. Nem tudom. Persze, úgyha belegondolunk, akkor ugye csak a család része, ugye...
4: De gyermek. Csak a Jackson 5-ra azért, vagy arra azért koncentráltak, persze.
5: Arra inkább, igen. Igen.
4: Hát ott az volt, hogy valami olyasmi volt, hogy így elküldték a Janetnek a forgatókönyvet, és akkor mondta, hogy hát ő így ebben a formában nem szeretne benne lenni a film. Azt mondták, hogy jó, kihúzták, akkor nem vagy.
5: És akkor nem, igen.
4: Ugye,
5: igen.
4: Musical, ugye? Igen, nem igen. Lehetne kihúzni a halálistára, de hogy...
5: Igen.
4: Jó van. Na, hangja a lemezjátszók mögött, Funky, még egy órán keresztül, hiszen kedd van.
5: Úgy Funky Family.
4: Funky Family, jaj, de úgy maradtunk rajta a kedden, múlt hét óta. Szóval igen, Funky Family, még egy órán keresztül.
0: A legjobb zenék

életünk legjobb zenéi a Best FM-en Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Továbbra is fenntartom a véleményedet, akkor lesz majd ez az éjjel egy kifinomult dolog, meg egy okos, amikor egyrészt a Piano Negro elején meg tudja mondani, hogy a csávó mit énekel, meg hogy itt mit énekelnek majd a Don't Look Any Further.
2: Ja, nem tudom, pedig ezt a, nem is tudom, a remake-et, vagy hogy mondjam ezt, szerint személyem készített.
1: Nem mondom! Neked ezzel foglalkozni kéne, egész ügyes vagy.
2: Igen, azt mondják, de... hogy 30 éve.
1: Igen. Igen, 30 éve vagyok színész, 20-at simán letakadhatnék. És ez miért? Mert általában, hogy mindig mondod, hogy akkor csinálsz ilyen saját verziót, amikor valamilyet szeretnél, és nem találsz olyat, és akkor inkább megcsinálod.
2: Igen, vagy nem tetszik. Vagy...
1: Itt mi volt a...
2: Hát figyelj, egyébként, ha már itt tartunk, nagyon sok ilyen feldolgozás, vagy akár AI-jal készített feldolgozással is az a baj, hogy nem DJ szempontból közelítik meg. És ugye, mivel igen. mi a szórakozás és a táncparkett szempontjából közelítjük meg, ezért mi ismerjük azokat az elemeket, illetve dalszerkezetet, amitől jobban működik, vagy jobban, hogy mondjam, magával ragadja a hallgatót, vagy a szórakozni vágyot. És ugye én ezt szép magyarral fogalmazva implementálom a...
1: Jelentsen ez a szó bármit is, ugye?
2: Is számomra. De hogy, na mindegy, szóval, hogy én úgy alakítom át, és úgy, vagy ha nincs rajta a vokál, vagy nem úgy, vagy nem az, akkor én úgy...
1: És hát DJ szempontból egy először fontos dolog, azt nem tudom, tudta, de hogy nem konferálunk vokára. Úgyhogy ezt már az előző percekben egy picikét így túlfutottuk, úgyhogy akkor
2: menjünk vissza.

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: Adáson kívül itt beszélgettünk egy filmről, amit hát most gondolok bele, hogy hát egy már erős 42 éves film?
2: Hát valahogy úgy. De egyébként javaslom azoknak, akik szeretik ezt a stílust, illetve a 80-as évek zenét, meg azt a környezet, azt a milliót, azt az érát, főleg zeneileg, meg tánc szempontjából a Breaking című film.
1: A következő
2: zene annak a
1: betűben. Nem akarok hülyeséget mondani, talán, mint hogyha ez még előbb is lett volna, mint a Flashdance.
2: Na ez jó kérdés.
1: Ez egy jó kérdés, de minden esetre tehát azoknak, akik azt hiszik, hogy a Step Up című sorozattal indult el a táncos moziknak a világa, nem. Pontosan, illetve még egy nagyon fontos, aki szeretné a biciklis nadrágban táncoló Jean-Claude Van Damme-ot látni, szintén a Breaking című film első részének első jelenetében megteheti. Hát akkor még nem a Spárgájról volt híres, hanem hogy hát ott részálja magát a tengerparton.
2: Igen, igen. Szóval azt mondom, hogy férfi női szemmel egy kellemes film.
1: Egyébként tényleg, én nagyon szeretem a második részt is.
2: Jó, meg, zene van benne.
1: Arról nem is beszél, Kraftwerkre is ment az elektrikus.
2: Persze,
1: Tour de France. Na, Ain't Nobody, Rufus and Chaka Khan, meg hagyja a levezet, csak magad, hogy 8-ig itt a Best FM.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Na Hangya, úgy érzed, hogy még maradt benne valami így zeneileg, még mielőtt lecsapnád ezt a nagyon magas labdát egyéb más témára.
2: Milyen magas labdát?
1: Ez maradt bennem, meg az maradt bennem zeneileg.
2: Jó, zeneileg, értem. Hát persze.
1: Jó, akkor pénteken gyere már vissza, légy egy kedves.
2: Jó, van, egy kukac vissza.
1: Gyere, akkor. Jó, akkor pénteken funkizunk még egyszer, még kétszer egy órát, igen. Még egyszer két órát.
2: Mi van?
1: Ugyanannyi, mindegy, tök mindegy. 60 szó, vagy kétszer 60. 60 meg még egyszer 60. Na, szóval pénteken a Night Shift Extra-ban akkor folytatjuk a funkit. Ezt megköszönjük szépen.
2: Este héttől. Sziasztok.
1: Így. Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Sokan nem fizették még be az idei gépjármű adójukat. Hamarosan hazai dínyét vehetünk a boltokban. Napsütés, szél és kisebb eső is várható holnap. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjármű adójukat. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, még kérhetik a pótlékmentes részletfizetést, ezt mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetés sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
1: Több buszállomáson is megújul az utastájékoztató rendszer. Erről ír a közösségi oldalán a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid posztja szerint a MÁV csoport országszerte 150 autóbuszállomást üzemeltet, ezek nagy részén pedig nem dinamikus az utastájékoztatás, vagy a meglévő rendszerek nem működnek megfelelően. Ezért országos programot indítottak, amelynek keretében 2029 végére minden állomáson korszerűsítik az utastájékoztatást. Jelenleg a Népligetben zajlanak ilyen munkálatok, ott a kocsiállás és az aluljárókban is új, modern kijelzőkön láthatjuk a friss menetrendi információkat. Június végén indul a hazai dínye szezon. A termelők várhatóan június 24-től kezdik el szállítani a termésüket a hazai boltokba és piacokra. Magyarországon az elmúlt években nagyjából 3700 hektáron termesztettek dínyét a gazdák, főleg Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna, Baranya és Szabolcs vármegyében, az éves termésük pedig akár a 200 ezer tonnát is elérheti. Egy terrortámadásra készülő csoport tagjait vették őrizetbe az FBI nyomozói. A gyanújuk szerint összesen 23-an voltak benne abban az akcióban, amelyet vasárnap a Fehérházban lezajlott nagyszabású küzdősportgálán akartak elkövetni. Először drónok segítségével robbantottak volna, aztán több támadást terveztek. Hogy pontosan kik voltak a célpontok, azt egyelőre nem lehet tudni. Jön a kánikula, de holnap még lehetnek záporok. Főleg a keleti, észak-keleti tájakon élők számíthatnak majd frissítő esőkre, máshol napos, száraz idő várható, a szél viszont országszerte megerősödik. Ma éjszaka 14-20 fokot mérhetünk majd, holnap napközben pedig 25-30 fokig melegszik a levegő, csütörtökön is sokat süt majd a nap, és 27-32 fok között alakul a hőmérséklet, utána pedig napról napra melegebb lesz, pénteken 34, szombaton 36, vasárnap pedig akár 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A legszebb égi jelenségeket a következő órában a fülünkkel fogjuk majd megtapasztalni. Take me to the clouds above, megyünk a felhők fölé köszönhetően az LMC-nek. Szintén a felhők környékén járunk majd Bryan Adams-szel, érkezik a Cloud Number 9, és részünk lesz egy nagyon szép napfelkeltében. Jön majd a Simply Red a Sunrise-al.
3: Ez a Night Shift a Best

és minden országban az első meccs előtt volt egy rövidke kis megnyitó ünnepség, de az egész világbajnokság előtt egy nappal, 10-én, nem csak internettel, de zeneileg is összekapcsolódott Toronto, Mexikóváros és Los Angeles egy nagy közös koncert erejéig. A torontói részlegben természetesen Brian Adams is fellépett. Ő érkezik most a Cloud No. 9-nal, itt a Best Amp, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. Ennél korábban már nem fog idén felkelni a nap. Még 4 napig, június 20-áig, hajnali 4 óra 45-kor lehet majd csodálni a napfelkeltét, és onnantól fogva túl leszünk a nyári napfordulón, egyre később kell majd a nap.

Ne árt csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára bármi jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

ezt a filmet. Legyőzőleg elég sok párhuzam vélhető fel a két Michael videóklipje között. A 87-es Liberian Girl Michael Jacksontól és a 92-es Too Funky George Michaeltől. Mindkettőnek a videóklipjében csak végén jelennek meg ők maguk, addig pedig világsztárokat mutogatnak. Michael Jacksonnál híres színészeket, zenészeket, énekeseket, sportolókat, George Michaelnál meg leginkább topmodelleket. Jön a Too Funky, a Best End!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fejlesztések gyorsítják az utasforgalmat a Ferihegyi reptéren, rekordot döntöttek hazánk milliárdosai, egyre melegebb lesz, a hétvégén 37 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ne várjunk őszig a kémény ellenőrzéssel, erre hívták fel a figyelmet a katasztrófavédők. Azt mondják, hogy azért érdemes ilyenkor kihívni a szakembereket, mert gyorsabb az ügyintézés és rövidebb a várakozási idő. A társasházakban élőknek nem kell kéményseprőt hívniuk, oda automatikusan kimennek, a családi házban élők pedig a katasztrófavédők honlapján tudnak időpontot foglalni az ingyenes ellenőrzésre. Azért érdemes átnézetni a kéményeket, mert a rossz állapotú kémények lakástüzeket és szénmonoxid mérgezéseket is okozhatnak. Fontos fejlesztések segítik a nyári utasforgalmat a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren. A reptér közleménye szerint júniustól új parkoló nyílt, amely 2000 helyjel bővítette a parkolókapacitást, emellett a 2 A-terminálban 7 új hibrid check-in pult létesült, amelyek hagyományos vagy önkiszolgáló podgyász feladó pultként is használhatóak. Emellett bővítették az utasbiztonsági ellenőrzés területét, és 8 új hosszabb és hatékonyabb csatornát adtak át, így többen és gyorsabban tudnak itt áthaladni. Közepes az idei akácméz termés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektárképződésnek. Ezt mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, beindult a mézfelvásárlás 40%. Olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
1: Új rekord született a 100 leggazdagabb magyar listáján. Történelmi csúcsra 12.579 milliárd forintra nőtt a vagyonuk, írja a Világgazdaság. A rangsor élén idén is Mészáros Lőrinc áll, őt Csányi Sándor, az OTP Bank elnök vezérigazgatója és Felcsúti Zsolt vállalkozó követi. A 100 szereplő közül 75-en növelni tudták a vagyonukat az elmúlt évhez képest, 20-an visszaestek, egy üzletember vagyona pedig változatlan maradt. Meleg nyári időre számíthatunk, ma még lehetnek fátyol és gomoly felhők az égen, de csak néhol alakulhatnak ki kisebb záporok. Most 24-28 fokot mérhetünk, késő estére 14-20 fokig hűl majd a levegő. Holnap is lehetnek felhők az égen, és főleg az északkeleti-keleti tájakon eredhet el az eső, máshol napos idő várható, de a szél sok felé megélénkül. Holnap 25-30 fok valószínű, csütörtökön pedig a napos száraz időben már 27-32 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Rendes doktori címe egyiküknek sincs, de tiszteletbeli doktori címet Justin Timberlake, Shaggy és Jerry Halliwell is kapott a popzenében és a popkultúrában elért eredményeik elismeréseképpen. Szóval jön majd Dr. Shaggy a Hey Sexy Ladyvel, Dr. Jerry Halliwell a Look At Me-vel és Dr. Justin Timberlake a Like I Love You-val.
3: Ez a Night Shift a Best

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék. Just scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Bestefem a legjobb zenék, ez most már tényleg nyár. Csupa nagybetűvel mondom ezt, annak ellenére is, hogy holnapra elvileg ígérnek a meteorológusok elszórtan záporokat, zivatarokat, de ez nem fog túlságosan belerondítani a 28 fokos nappali maximumba. Csütörtökre meg aztán tényleg kánikula, vasárnap már a 35 fok sem lesz elképzelhetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A World Party 1997-es eredetiéhez képest ez a mostani dal csak annyiban különbözik, hogy Robbie Williams énekelte fel. De úgy látszik, ennyi kellett ahhoz, hogy ez a dal végül aztán az első helyig jusson az angol kislemezlistán. Nyanám, she's the one.

Best FM a legjobb zenék május 22-én jelentette be a Mystic, hogy egyetlen koncert erejéig újból összeáll a zenekar, hogy megünnepeljék legelső albumuk a Licking on Both Sides című 25 éves évfordulóját. Wembley Arena, szeptember 12. Ez a dátum. Ez meg a Scandalous a Mystic-től. Most itt a Best.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Tart a vasárnapi viharkárok felmérése, július 1-jéig tartanak a középszintű szóbeli érettségik, sok napsütés várható holnap, de keleten lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Gyors segítséget ígért a gazdáknak az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a közösségi oldalán írt arról, hogy zajlik a vasárnapi viharkárok felmérése a mezőgazdaságban, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kárenyhítési rendszer gyorsan és hatékonyan nyújtson segítséget az érintett gazdáknak. Elkezdődtek a középszintű szóbeli érettségik. Július 1-jéig országszerte 1170 helyszínen több mint 3300 vizsgabizottság előtt adnak számot a tudásukról a diákok. A szóbelik után pedig ki is hirdetik az érettségik eredményeit. Az elmúlt hetekben az emelt szintű szóbelik zajlottak, akkor csaknem 75 ezer diák vizsgázott. Azt, hogy kit melyik egyetemre vesznek majd fel, július 23-án derül ki. Tovább élnek a nők, mint a férfiak, átlagosan 6 évvel, ráadásul a férfiak gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. Ezen a héten tartják a férfiak egészségének nemzetközi hetét, ezért ennek apropóján az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jóllétre és a szűrővizsgálatok fontosságára hívják fel a figyelmet, mondta rádiónknak Bertukné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi Központ prevenciós főosztályának vezetője.
2: A legfőbb kulcs az egészségértésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a rádióorvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a családi anamnézést.
1: Az Egészségablak applikációban már elérhető a szűrővizsgálatok menüpont, ahol a férfiak életkorokra bontva találják meg a nekik ajánlott szűréseket. Felébredt az Etna. Hamufelhőt ereszt ki magából a vulkán több mint 3000 méteres magasságban, emiatt a szicíliai légiforgalmi hatóság közepes úgynevezett narancssárga figyelmeztetést adott ki Catania nemzetközi repülőterére. Európa legmagasabb aktív vulkánjából legutóbb január 2-án tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1420 méteres magasságig. Jön a kánikula, de holnap még lehetnek záporok. Főleg a keleti, észak-keleti tájakon élők számíthatnak majd frissítő esőkre, máshol napos, száraz idő várható, a szél viszont országszerte megerősödik. Ma éjszaka 14-20 fokot mérhetünk majd, holnap napközben pedig 25-30 fokig melegszik a levegő. Csütörtökön is sokat süt majd a nap, és 27-32 fok között alakul a hőmérséklet, utána pedig napról napra melegebb lesz, pénteken 34, szombaton 36, vasárnap pedig akár 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: In House We Trust. Ez a címe annak az eseménynek, amely szombaton kerül majd megrendezésre Budapesten, és amelynek keretein belül ismét lemezjátszók mögé áll Sharam és Ali, vagyis a Deep Dish. Állításuk szerint klasszik szettel készülnek, szóval valószínűsíthetően a Flashdance is felcsendül majd ott is, mint ahogy itt is.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Egy rajongói kérdésre azt válaszolta Liam Gallagher, hogy 100%, hogy jövőre fellépnek majd Rómában. Úgyhogy ismételten elindultak azok a találgatások, hogy vajon 27-ben újból a nyakába veszi a világot az Oasis, vagy hát a világ azon részét, amelyet a 25-ös turnéból kihagytak. A Wonderwall érkezik itt a Besten a legjobb zenék között.

Next FM a legjobb zenék, holnap gyűlés miatt némi forgalomkorlátozásra kell számítani a 13. és a 9. kerületben. Tilos lesz megállni a Lunyai utcában és a Rádai utcában bizonyos szakaszokon, és ugyanez igaz, vagy ez lesz igaz holnap a Népfürdő utca 1-es szakaszaira is. Reggel 8 és délután.

Best of a legjobb zenék. Két héttel ezelőtt, június 4-én jelent meg egy hosszabb interjú a The Times magazinban a Daft Punk egyik felével, Thomas Bangalterrel, aki hát természetesen nem kerülhette el az örökösen feltett kérdést, lesz-e még valaha Daft Punk, összeállnak-e újra robotok? Nem. Nagyon egyszerű, nagyon határozott volt a válasz Thomas Bangaltertől, úgyhogy marad nekünk az, hogy itt a Best-en játsszuk őket, amíg csak lehet. Around the world jön a Daft Punk, itt a Best-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Legutóbbi ausztriai koncertjén Christina Aguilera rengeteg olyan dalt énekelt, amelyet eredetileg duettben készítette valakivel. Ez a dal valamiért kimaradt, úgyhogy akkor most pótlásképpen Ricky Martinnal érkezik Christina Aguilera, íme a Nobody Wants to Be Lonely.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Múlt héten csütörtökön, pénteken és szombaton három egymást követő éjszaka fullra töltötte David Guetta 80 ezres Stade de France sportcsarnokot, és minden estére más-más sztár vendéget hívott maga mellé, természetesen azok közül, akikkel korábban már együtt dolgozott. Fellépett a három nap alatt

Best FM, a legjobb zenék. Május 20-án került fel a Netflixre a Kylie Minogue életéről szóló mini dokumentum sorozat, és ennek kapcsán árulta el egy riporternek, hogy bizony jövőre, 2027-ben lesz 40 éve annak, hogy 1987-ben a Locomotionnak köszönhetően az egész világ megismerte a nevét, és ezt a 40 évet egy világkörüli turnéval igyekszik majd megünnepelni. Nagyon remélem, hogy ebbe a turnéba majd Magyarország is belefér egy állomással. In Your Eyes, Kylie érkezik itt a Bestem.

Best FM, a legjobb zenék, All I Wanna Do, hát én most csak annyit akarok, hogy hazamegyek, pihenek egy picikét, aztán majd holnap jövök vissza. Ennyi volt már a Night Shift, ennyi volt a kedd, a holnapi, a szerdai estét természetesen pop és rádiós lágerek 120 perces mixével indítjuk majd. Éppen ezért szerdai rezidensünk DJ Effendi fog majd hozzám csatlakozni a lemezjátszók között héttől. Jön a ring, ring, ring, én meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen